Féreg című Analóg Balaton dalt hallottad a Petőfi Rádióban, minden magyar. Köszönjük szépen, hogy velünk rádiózol, Kenész Koloson itt a mikrofonnál. Augusztus 15-én a Máriákat köszöntjük, és nem sokára pedig meglesük, hogy milyen lényeges események voltak a mai napon a múltban, augusztus 15-én. Neked hogy telik az éjszakád, merre jársz, mit csinálsz? 06 30 30 33 80. Ide várjuk az átadandó pötyögéseket meg a beszámolókat, amíg játszik nekünk az Escape My Shadows, tőlük pedig az Emlékezni rádi.

történik nagy boldogasszony napján, erről is érdemes azért pár szót ejteni. Alapvetően ez a katolikus egyház legnagyobb Szűz Mária ünnepe, amely Mária halálát és test szerinti mennybe menetelét jelenti. Nálunk pedig a füledbe kúsznak a jobb

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnal 3 óra van, te pedig a Petőfi Rádiót választottad. Jaj, de jó, hogy itt vagy a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható, és ez így lesz egészen reggel 6-ig. Elkísérünk, fogjuk a kezed, és játsszuk például Baby Gabi dalát, de most a Stone Sober, és tőlük pedig a Cheeky Oversized Dreams itt a Petőfi Rádióban.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró

Baby Gabit hallottad itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Phoenix című felvétel. Örülök neki, hogy velünk vagy az augusztus 15-ében a mikrofonnál Kenész Kolos hallható. 1969-ben 57 éve kezdődött meg a legendás Woodstocki Rock Fesztivál, ami nagyon sok előadónak adott lehetőséget a megmutatkozásra, arról nem szólva, hogy milyen sok ember látogatott el. 500 000 néző egy esős nap ellenére a szabad ég alatt. Így kezdődött minden. És nálunk is így folytatódik, ha már rock, akkor egy kicsit rockosabb, de a Dave Flemtől. Itt van a 3,5 a Petőfi Rádióban.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió.
1: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harang?

Ez volt a Potato Patch dala, a színes film a Petőfi Rádióban. Nagyon kellemes éjszakát kívánunk neked. Szombat van, augusztus 15-e. Ha éppen hazafele tartasz a buliból, akkor reméljük, hogy jó levezető vagyunk. Ha pedig most ébredezel, akkor a következő dal egy kis szellőként fel tudja frissíteni a napod. Ugyanis a Szél című Nem vagyok az apád című felvétel szól nálunk itt a Petőfin a Máriák névnapján.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnal 4 óra van, ez pedig a Petőfi Rádió, és tiktak-tiktak telik az idő, viszont a dalok nem fogynak ki. Továbbra is fel vagyunk töltekezve a legkedveltebb hazai felvételekkel. Például nem sokára a Syntax is vár, de most egy klasszis a Siriustól, itt a Szép az élet.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

A Monoton című dal szólt a Sztóriumtól itt a Petőfi Rádióban, amely a dalban is megmutatkozott. Itt nálunk pedig folytatjuk Nagy Adrival, szól a Hol voltál, és múlt héten pedig itt voltak a Balkán VIP srácok megmutatni nekünk a legújabb felvételüket, a Kaleidoszkópot, hogyha extra tartalmak érdekelnek, Kenész Kolos néven keres Instán, ott van videó és kép is egyaránt.

nyugtatóan hat az az információ, hogy jövő héten hosszú hétvége. Remélem, hogy kihasználod majd. Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap van már terved. Hogyha nincs, akkor mi is segítünk. Például a programajánló műsorunkkal, amely minden hétköznap jelentkezik már Katával 11 órától délelőtt. Nálunk pedig jelentkezik már is az Oreo Árcsapata a 100 év című dalukkal. Hadd szóljon!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, itt a Petőfi Rádió, köszöntünk hajnal 5 órakor is a Sztárdalával, mindjárt jön a kirakós, de mielőtt még itt nagyon megfejtenénk a világot és elkezdenénk puzzle darabokat keresgélni, a kávészünet zenekarral egy kicsit lazulunk. Te is tudod, ez a daluk címe, tarts velünk és ébredezünk közösen a Petőfin.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenekar.

0: Mégis, mégis.
1: Petőfi Rádió.

Egy frissítő reggel, frissítő dalokkal itt a Petőfi Rádióban. A Szter volt veled, ez volt a kirakós. Egyébként, hogyha ilyenkor autózol, és úgy érzed, hogy de jó beengedni az ablakon a szuper friss levegőt, gondolj azért a füledre, és nagyon könnyen lehet húzatot kapni. Ez a jó tanácsom mára. Meg jó dalaink is vannak, nem sokára folytatjuk, például Zsomborral. De most Karola érkezik, ez a Nem kell féltened.

A labirintusban járkáltunk így reggel, remélem, hogy kikeveredtél belőle, zomborral töltheted az utóbbi néhány percet, a következő órákat pedig Korcsok Laurával lehet tölteni, 6 órától éles stílus magazin műsorunk jelentkezik benne, Szatmári András érkezik, aki a vívásról mond el nekünk nagyon érdekes dolgokat, aztán lesz egyébként főzés is természetesen 11 órától, ott is remélem, hogy jól lakunk, majd Krén Diana lesz majd egyébként Korcsok Laura vendégem. Kellemes rádiózást kívánok Laurával, meg helyával, ő érkezik, ez a Nem minden című dalán.

0: nem álmodom.
1: Mi nagyon is igazat mondunk, mégpedig azzal, hogy a Petőfi Rádióban csak hazai felvételek szólnak, és ez délután 2-kor is így lesz, akkor jövök újra. Kenész Kolos köszöni az utóbbi órák figyelmét, Korcsa Glóra már is a fedélzeten. Csáó, szép reggelt kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Jelentősen drágulnak az üzemanyagok. Visszatér a kánikula.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Aszfaltoznak az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon. A 163-as kilométernél lezárták a lehajtóágat. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy reggel érkezik egy mérőhajó Bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat. A helyszínről hamarosan friss információkkal jelentkeznek. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 000 köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. 3 milliárd forintos költségvetéssel aszbesztmentesítési alapot hoz létre a kormány. Ez derült ki a kormányhatározatból. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Még januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékkal szórták fel az utakat. Az aszbeszt súlyosan rák keltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9-9 forinttal kerülnek többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Már mától forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűbben járnak a belvárost érintő és ezekhez csatlakozva egyes külváros járatok is.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen. A szél több felé megélénkül. Napközben 32-35 fok, este 16-28 fok lesz. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt, augusztus 15-e szombat reggel, 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallott. Kezdődik az Éles Stílus magazin, még ma is 33 fok lehet, úgyhogy arról beszélgetünk majd. Mit tegyünk és mit ígyunk ebben a hőségben? Porszem, ezzel kezdjük az órát.
2: Itt egy újabb óra.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: A nagy melegben nem csak arra kell figyelnünk, hogy mennyit iszunk, hanem arra is, hogy mit eszünk. Bizonyos ételek segíthetik a folyadék és ásványi anyag pótlást, míg mások kifejezetten megterhelőek lehetnek a szervezetünk számára, de hogy mit érdemes választani egy átlagos nyári napon, illetve ebben a hőségben, és mire figyeljen az, aki a hőségben sportol is ráadásul, erről beszélgetünk ma reggel dr. Patkó Enikővel, az NNJK főosztályvezetőjével. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Köszönöm a meghívást, jó reggelt.
1: Kezdjük egy picit az alapoknál. Ebben a nagy melegben, ebben a hőségben változik-e a szervezetünk tápanyag és folyadék igénye? Mire van ilyenkor leginkább szükségünk?
2: Mindenképpen változik, hiszen melegebb van, többet izzadunk, több folyadékot, elektrolitot, sót veszítünk, és ezért változik a folyadék igényünk és a tápanyag igényünk, és erre érdemes odafigyelni.
1: Honnan tudjuk, hogy mire van szükségünk? Általában vannak olyan ételek, amiket úgy megkívánunk, és akkor általában azt mondják, hogy ez nem véletlen, hanem azért kívánjuk azt a bizonyos ételt, mert szüksége van a szervezetünknek rá. De ha nem kívánjuk, mert annyira meleg van, hogy semmit nem ennénk szívesen, akkor mi az, amit mindenféleképpen ennünk és innunk kell egy nap folyamán?
2: Ami a legfontosabb, hogy mindenféleképpen ennünk és innunk kell, akkor is, hogyha nem érzünk szomjúságot, vagy nem érzünk éhséget. Ezt nem kell órára pontosan, mint a téli időszakban, vagy őszi, vagy tavaszi időszakban, de hát amit megszoktunk például óvodába, bölcsödébe, hogy reggel 8-kor eszünk, délbe eszünk, 6-kor eszünk, picit érdemes a szervezetünkre hallgatni. Akkor együnk, ha éhesek vagyunk, de ha egész nap nem ettünk, azért figyeljünk oda, hogy a tápanyagbevitel meglegyen. A folyadékpótlás nagyon fontos. Elsősorban praktikusan víz legyen, hogyha ez megoldható. Kávét, koffein tartalmú innivalót, alkoholt lehetőleg kevesebbet. Ebben a melegben nem szoktuk kívánni a nagyon nehéz zsíros ételeket, inkább az ilyen könnyebb leveseket, gyümölcsöket, főzelékeket, és ezt nagyon jól érzi a szervezetünk, ezt próbáljuk kicsit előnyben részesíteni. Ami nagyon fontos, hogy ne induljunk el ivás és evés nélkül otthonról reggel. És akkor már megvan a kezdőétel, ami lehetőleg szezonális zöldségből, gyümölcsből álljon, és ne felejtsük el a szénhidrátot és a fehérjét sem. Értek ez alatt tojást, tejterméket, például valami könnyű natúr joghurtot, túrót, ilyesmit, illetve amikor a főétkezéshez eljutunk, ez valószínűleg inkább napnyugta körül lesz, ugye a szervezetünk számára kellemes, akkor akár naturgrillezett csirke, hús, hal, ami a fehérje forrásunkat biztosítja. Emellett a zöldségek, gyümölcsök nagyon fontosak, főleg a zöldségek, mert a gyümölcsöknek elég magas a cukortartalma, amire oda kell figyelni bizonyos krónikus betegségek esetén, de például uborka, paradicsom, paprika, akár egy teljes kiörlésű szendvics mellé, akár salátában jól fog esni.
1: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, itt említetted, hogy azért gyümölcsből kevesebbet együnk a cukortartalma miatt, de hogyha mondjuk egy turmixban fogyasztjuk, az jó lehet-e számunkra? Ez lesz a következő témánk a beszélgetésben. A vendégem pedig dr. Patkó Enikő, az NNJK főosztályvezetője. És nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.
3: Neked, hogy ígérjem meg azt, amit nem tudok. Szeretlek, és melletted vagyok.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A témánk, hogy ebben a nagy melegben, ebben a hőségben mit együnk és mit ígyunk. A vendégem pedig dr. Patkó Enikő, az NNJK főosztályvezetője. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
2: Én is köszönöm.
1: Említettünk már nagyon sokféle dolgot azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes ilyenkor fogyasztanunk, és azt is beszéltük, hogy nagyon sokszor nem vagyunk éhesek ebben a melegben, de ennek ellenére muszáj ennünk és innunk is, hiszen a szervezetünknek szüksége van rá. Itt említettük a zöldségeket és a gyümölcsöket is, és mondtad, hogy a gyümölcsökből a cukortartalmunk miatt azért egy kicsit kevesebbet fogyasszunk. De hogyha szükségünk van a folyadékpótlásra, és mondjuk ezt gyümölcsön keresztül szeretnénk bevinni, tegyük fel egy dinnyével, akkor jól tesszük ezt?
2: A dinnye amúgy egy kiváló választás, a görög dinnye is, illetve a sárga dinnye is, illetve valamennyi szezonális gyümölcs, jól ki van találva ez az éghajlat, ami ilyenkor érik, a barack, a szilva, a bogyós gyümölcsök, a málna, ribizli, áfonya, ezek nagyon jó vitamin és folyadékpótlásra szolgáló gyümölcsök, azonban ezekben van cukortartalom. Akinek valamilyen krónikus betegsége van, cukorbetegsége, magas vérnyomás, a vesekbetegsége, náluk különösen fontos ezekre figyelni, a folyadékbevitelre is. Ott a kezelőorvos fog tudni segíteni abban, hogy mennyi az a folyadék, ami szükséges naponta. Egy átlag embernél olyan 2-2,5 litert mondunk, egy cukorbetegnél vagy egy magas vérnyomással élőnél ezek az értékek változhatnak. Úgyhogy fontos erre odafigyelnünk. Tehát a gyümölcs maga jó ötlet, jó választás, de akinek krónikus betegsége van, annak különösen kell erre figyelnie.
1: Most, hogyha nem a krónikus betegséggel élőket nézzük, hanem mondjuk a fiatalokat, akik előszeretettel vesznek részt a fesztivál szezonban most, ugye például a héten a Sziget Fesztivál zajlott. Ilyenkor például ők mire figyeljenek ebben a hihetetlen hőségben? Ugye szerencsére vannak víztöltő pontok a fesztiválokon, illetve bevihetnek magukkal is folyadékot, de azért itt hajlamosak vagyunk kevesebbet enni. Mit csináljunk ilyenkor?
2: Kevesebbet is eszünk, illetve kevesebbet is iszunk egy fesztiválon, valamint a WHO javaslata, hogy nagy melegben ne fogyasszunk alkoholt. Azért egy fesztiválon ez nehezen elkerülhető, akárcsak a koffein tartalmú innivalónak a fogyasztása, ezért tudatosnak kell lenni. Nincs ezzel nagyobb gond, csak tudatosan figyeljünk oda, hogy az elfogyasztott alkohol az nem része a folyadékpótlásnak. Azon felül kell a folyadékot pótolnunk, mert akár az alkohol, akár a folyadék az fokozza a folyadék kiválasztását, és tágítja az ereket, ezért még inkább oda kell figyelnünk a megfelelő folyadékpótlásra ebben az időszakban. Nagyon fontos, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a közvetlen napsütést. Ez olyan 10 órától 3 óráig, tehát nagyjából. Ilyenkor, ha lehet, akkor vonuljunk árnyékba, viseljünk fényvédőt, használjunk fényvédő krémeket, de akár legyezőt is foghatunk a kezünkbe, hogyha az kényelmes használni, és mindig akármikor, bármerre megyünk, legyen nálunk folyadék, víz, tudjuk, hogy hol tudjuk ezt újra tölteni. Az útvonalunkat egy hétköznap is úgy tervezzük meg, hogy abba a pihenőhelyeket meg tudjuk találni, ami árnyékos, és kicsit fel tudunk frissülni.
1: Van még valaki, vagy vannak még valakik, akiknek nagyon nagy szükségük van a folyadékra ebben a hőségben, hiszen nincsen olyan opció számukra, hogy például a sportolás abba hagyják, mert ugyanúgy edzéseik vannak, és hát igen, ők a sportolók, úgyhogy velük folytatjuk nem sokára a beszélgetést. A vendégem dr. Patkó Enikő, az NNJK főosztályvezetője. Itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: A Fran Palermo és Déva közös dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A hírpercek következnek, utána természetesen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, dr. Patkó Enikővel, az NMGK főosztályvezetőjével. De utána is maradj még velünk, hiszen a folytatásban maradj még, ezt játszom majd Bogitól és Agúcs Mártontól. Itt a Petőfin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a kánikula, jelentősen drágult mától a tankolás. Minden magyar jól van, az erdőtűz sújtotta Horvátországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a külső sávban, a Bicske és Herceghalom a 40-es és a 30-as kilométer közötti szakaszon lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán, Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy reggel érkezik egy mentőhajó, mérőhajó bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat. A helyszínről hamarosan friss információkkal jelentkeznek. Szély László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó DC-term hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancsi István cége, a Market építő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a paksi munkálatokat több kisebb cég mellett az osztrák Strabag és a Kész ZRT is segíti, és hiányolta a három nagy hazai építőipari vállalkozó cégeinek felajánlását.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitással írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki. Egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő. Elmondta, hogy a jövőben az első és a második trimeszterben is lesz ilyen vizsgálat. Emellett magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a nő nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Hangsúlyozta, hogy a fertőzés időben történő felismerésével hamarabb megkezdhető a kezelés, csökkenthető a magzat fertőzésének kockázata és a beleszületett szifiliszes esetek száma. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Erről is Szondi Vanda beszélt a sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak, hozzátette. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Arról is beszélt, hogy kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgasság nevű szőlőbetegség miatt, amely jelenleg az ország egész területén jelen van.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Úton vannak a tesztpályára a Gyesev új Intercity motorvonatainak első darabjai, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mérte, a járművek Lengyelországban készülnek és Romániában próbálják ki azokat. Az új vonatok közül 11 a Budapest-Győr-Szombathely-Sopron IC vonalakon áll forgalomba jövőre. Az érintett szakasz teljes flottáját 2028-ig cserélik le. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj. gázolaj nagy kereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Mától az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget. Többen már visszatérhettek szállásukra, vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A térségben stabilizálódott a helyzet, de a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. A szerencsétlenségnek egy halálos áldozata van, 40 embert kórházba vittek, 7 életveszélyes állapotban vannak. Újabb erdőtűz pusztít Franciaország délnyugati részén. A kiszáradt landi fenyőerdőben már 1100 hektár leégett, több mint 500 embert kitelepítettek. Ugyanebben az ország részben július végén egy óriás tűz több mint 40 ezer hektárt pusztított el. Franciaországban idén már nagyobb terület, több mint 100 ezer hektár vált a lángok martalékává, mint bármikor az elmúlt 20 évben. 3 ember megsérült 2 gázrobbanásban Brüsszel belvárosában, a központi pályaudvar közelében. A balesetet feltehetően az okozta, hogy munkások véletlenül átfúrtak egy gázvezetéket, a kiszivárgó gáz pedig egy épületben gyűlt össze. 2 gázhálózati alkalmazott és egy tűzoltó égési sérüléseket szenvedett. Az épületből mintegy 100 embert evakuáltak.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem felek külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak Magyarországra, de vannak látogatók Zimbabwéből, Kolumbiából, Japánból és a Fülöp-szigetekről is. Új időkapszulákat helyeztek el a Csíksomlyói kegytemplom torony gombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték. A tegnap helyükre került dokumentumok, a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rend tartomány helyzetét örökítik meg. Emlékeztettek arra is, hogy augusztus 20-án ünneplik a kegytemplom felszentelésének 150. évfordulóját. 17 országból 300 fiatal vesz részt a holnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség 5 napos rendezvényére a Kárpát-medence mellett, a többi között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett elszórtan lesz felhős az ég. A szél kezdetben a délalföldön, majd a Dunántúlon megélénkül. Délután 30-35 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 25, a Tiszató 25, a Velencei tó 24 fokos.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejsz Bálintó hallják. Hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Vasas a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Banklig a 4. fordulójának nyitó mérkőzésén. A fővárosi rangadó első gólját a hazaiak szerezték még az első félidőben, és sokáig vezettek is, ám az utolsó 20 percben Erős Gábor együttese 2-szer is betalált, így a Vasas elvitte a 3 pontot a Bozsik Arénából. A végeredmény Csóka Dániel a 90. percben állította be. Kiderült, hogy mikor játszik a főtáblára jutásért a Ferencváros. A labdarúgó Európa Liga rájátszás körét Törökországban kezdi a fővárosi csapat. Nemzeti ünnepünkön augusztus 20-án 19 órától rendezik a Trabzonspor otthonában az első mérkőzést. A visszavágót a Grupa Arénában augusztus 27-én 20 óra 30 perces kezdéssel követhetik majd. A párharc győztes az Európa Liga főtábláján, a vesztes a Konferencia Liga főtábláján küzdhet ősszel. Negyedik helyen zárt az 1500 méteres gyorsúszás döntőit Jakab Vivien a párizsi Európa bajnokságon. A 17 éves sportoló pályafutása legjobb idejét ért el ezen a távon, 15 perc 57,39 másodperccel. Kós Hubert és Márton Rihárd is egyéni csúcsa jutott be a 200 méteres pillangóúszás döntőjébe. Márton 1 perc 54,47 század másodperccel javította a legjobbját, és összesítésben második lett, míg a kontinens tornán már 2 aranyérmet szerző Kós 1 perc 55,13 százados idővel a negyedik legjobb lett. Selánszky Petra címvédőként 4 századdal lemaradt a női 50 méteres gyors fináléjáról. 4 versenyszámot követően a 11. helyen Ákris sarolta a hétpróbázók küzdelmében a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 19 éves versenyző súlylökésben hatalmas egyéni csúcsot ért el, 12 méter 71 cm-es legjobbját 13 méter 27 cm-re javította. A szám másik magyarja Szűcs Szabina 18. helyről várhatja a mai folytatást. A péntek esti programban több olyan döntőt is rendeztek, amelyben nem volt magyar érdekeltség. Drámai csata után lett aranyérmes női 800 méteren a svájci Audrey Verro, aki az elődöntőben elesett. A magasugró Gianmarco Tamberi sorozatban 3. kontinens bajnoki címét szerezte. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: sportolni, sőt a sport maga nagyon egészséges, javasoljuk is mindenkinek. Az első, amire nagyon kell figyelni, hogy lehetőleg ne a legmelegebb órákban fogjunk hozzá a sporttevékenységhez, illetve vegyük figyelembe azt, hogy maga a meleg, a forróság az egy plusz stresszt jelent a szervezetnek. Érdemes ilyenkor önmérsékletet tanúsítani, és a sportolásból egy kicsit visszavenni, hogyha megtehetjük, kicsit kevesebbet, kicsit hozzászoktatni a szervezetünket a meleghez. Ezentúl természetesen a folyadékpótlás és az étkezés is nagyon fontos a sportolók számára is. Amit szoktunk javasolni, hogy leginkább ne álljunk neki szomjasan vagy éhesen sportolni, tehát már a sporttevékenység előtt érdemes hidratálni, érdemes folyadékot fogyasztani. Ez egy enyhébb sporttevékenység során a vízzel teljesen jól megoldható, hogyha intenzívebb a sporttevékenység órákon át tart, akkor akár elektrolit tartalmú folyadékot, úgynevezett sportitalokat is tudunk javasolni.
1: És ezeket a sportitalokat azoknak is javasoljátok, javaslod, aki mondjuk nem sporttevékenységet végzett, nem hosszan sportolt, hanem egyszerűen csak napközben megszomjazott és inna valamit? Rájuk is jó hatással van, vagy nem szükséges ilyet inni?
0: Ez attól függ. Kedvenc válaszom minden kérdésre. Gyakorlatilag a sportitalokban van folyadék, ami jó. Van elektrolit, ami jó. Van cukortartalom, vagy energiatartalom, ami viszont odafigyelést igényel. Hiszen, hogyha nem végzünk sporttevékenységet, és ilyen sportitalokkal folytatjuk az energia és a folyadék bevitelünket, akkor figyelnünk kell arra, hogy ez többletenergiát fog jelenteni a szervezetünk számára.
1: Bár az nem jön rosszul. Egy kis többletenergia.
0: Na hát, aki fogyókúrázni szeretne, vagy a vonalaira figyelni, náluk lehet, hogy ez azért kérdéseket vet fel.
1: Igazad van. Akkor most így picit a beszélgetésünk végén egy ilyen teljesen átlagosan állítsunk össze magunknak egy ilyen menetrendet, vagy egy ilyen minimális menüt, hogy te mit ajánlasz, akár folyadékban, akár ételben, ha mondjuk picit tovább alszunk, így mert nyáron mondjuk megtehetjük hétvégén, és mondjuk felkelünk ilyen 9 óra körül, akkor hogyan ütemezzük, mikor reggelizzünk, ebédeljünk, vacsorázzunk, és mit szerinted?
0: Azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes valami könnyűvel kezdeni a napot, illetve az egész étkezésünket úgynevezett könnyű ételekkel próbáljuk feltölteni. De ez azt jelenti, hogy nem zsírban sült, nem rántott, nem azok a igazán nehéz ételek, amiket úgy nevezünk, hogy nehéz ételek, hanem mondjuk egy teljes kiörlésű szendvics, zöldségek, fogyasztunk hozzá tejterméket, valamit, naturjoghurtot, túrót, ilyesmit. A gyümölcs belefér az étkezésbe, akár a kis étkezésekbe is, mert nagyon jó folyadékpótló, azonban, ahogy beszéltük, a cukortartalomra érdemes odafigyelni. Sajnos ilyenkor az étkezések között a főétkezés az inkább estére szokott csúszni, ami dietetikai szempontból nem annyira szerencsés, viszont ebben a forróságban érthető. De ez is inkább saláta legyen, grillezett húsok, tejtermékek, tojások, amik esetleg könnyebbé teszik az emésztésünket.
1: Vacsorázni ilyenkor vacsorázzunk, még hogyha ilyen későre tolódott az ebéd?
0: Mindig attól függ a vacsora időpontja, hogy meddig vagyunk ébren. Amennyiben megengedhetjük magunknak, hogy hosszabban ébren maradjunk, akkor természetesen a vacsora is tolódhat egy későbbi időszakra.
1: Nagyon szépen köszönöm a tanácsaidat. Van még olyan, ami benned maradt, amire nem kérdeztem rá?
0: Szerintem teljes körülön végigbeszéltünk mindent. Nagyon köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
0: Én is köszönöm.
1: Dr. Patkó Enikővel, az NNJK főosztályvezetőjével beszélgettem ma reggel az Éles Stílus magazinban.
2: Élet, stílus. A Petőfi Rádió.

0: Magyarországon.
1: Ez a te Magyarországod, ezt hallottad most a Kaukázustól, itt a Petőfin Minden Magyar. 7 óra lesz, ami azt jelenti, hogy kezdődik a csukás meseóra, mesékkel, zenékkel, nyelvtörőkkel, mondókákkal, utána pedig a vendégem Nyuel Szabó Tícia pszichológus lesz, akivel a gyerekek önismeretéről fogunk beszélgetni, tarts velünk a továbbiakban is, addig is mesés időtöltést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Jelentősen drágultak az üzemanyagok. Egész hétvégén marad a kánikula.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a külső sávban. A Bicske és Herceg halom a 40-es és a 30-as kilométer közötti szakaszon. Lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján döntik el. Elkészült az út nagy része, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szélászló és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó DC-term hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancsi István cége, a Market építő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. Ismét emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9-9 forinttal kerülnek többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget. Többen már visszatérhettek szállásukra, vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. Ma délutánig biztosan szünetel a forgalom a szicíliai Catania repülőterén. Az Etna kitörése miatt nem fogad és nem indít járatokat, Olaszország 5. legforgalmasabb légi kikötője. Az elmúlt több mint egy hétben járatok százait törölték vagy irányították át. A járat kimaradások miatt turisták ezrei rekedtek Szicílián.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, a szél több felé megélénkül. Napközben 32-35 fok, este 16-28 fok lesz. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
4: A hírek után.
3: És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
6: Csukás Mese Rádió.
7: Én nagyon szeretem.
3: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
8: Fülbemászó, fülbemászó. A hírneved igazán nem túl jó.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban. Szólásmondások.
1: Képzeld, tegnap volt a szülinapom.
2: Jaj, hát Isten éltessen sokáig. Kaptál valami szép ajándékot?
1: Igen, kaptam egy nagyobb biciklit, mert az előzőt már kinőttem, és képzeld, kaptam egy nagy dobos csokit is, de azt bevittem ma az óviba, és mindenkinek adtam belőle egyet. Nagyon örültek a gyerekek, én pedig nagyon örültem, hogy megajándékozhattam őket.
2: Erre mondják, hogy jobb adni, mint kapni.
1: Tényleg? Pedig ajándékot kapni is nagyon jó.
2: Az bizony jó érzés. De amikor te adsz valamit másoknak, és látod, hogy ettől boldogok, az sokszor még nagyobb öröm.
1: Akkor ezért volt olyan jó szétosztani a csokit. Jobb is, mintha az egészet megettem volna.
2: Nagyon jó szívű vagy. Látod? Az öröm ilyenkor a sokszorosára nő.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
3: Itt, a Petőfi Rádióban.
4: A mamának mindene a kert. A tavasz közelettével nyugtalanul várja, hogy a városból leköltöztessük vidéki kis házába, ahol kert is van, és kedvére ültetheti a virágokat, palántázhat, gondozhatja a gyepet és a gyümölcsfákat. Ez utóbbiakkal csak egy a gond, öregek, mint ő. Ami persze önmagában nem baj, csak hogy a fák kevésbé életre valók, mint a mama. Korhad a belsejük, ágaik mézgássá válnak, évről évre jobban megviseli őket a levéltető, és persze, ami a fő gond, már alig teremnek. Mama leginkább a szilvafa esetében bánja ezt. Nagyon szereti a gyümölcsét, de ezt a fa kellőképpen nem hálálja meg. Mostanában már csak 2 évente hoz termést, és akkor is keveset. A száraz ágak levágásával is csak fogy a fa, előbb-utóbb ki kell vágni, ami mamának a legnagyobb szívfájdalma. Ezért volt nagy a meglepetés, amikor egyik látogatásunk alkalmával lelkendezve mutatta, hogy közvetlenül a fa matuzsálem törzse mellett vékony, seprűnyél vastagságú fácska nőtt ki a földből, és az ég felé nyújtózkodó ágacskák végén már apró zöld gyümölcskezdemények is mutatkoztak. Utódot nevel nekem az öreg fa. Előbb csak pár szem, majd egyre több szilvám lesz, mondta a mama. Azon a tavaszon abszolút kedvencévé vált a törekvő kis csemete. Legközelebb cseresznye éréskor látogattunk el a mamához. Érdekből is, mert szeretjük a cseresznyét, na meg őt is kímélni akartuk, mert ha mi nem megyünk el hozzá, hát vonatra ül és maga cipeli fel kilószámra a feketére érett mézédes gyümölcsöt. Mama ez alkalommal szokatlanul rossz kedvűnek látszott. Nem tudván az okát, aggódóan rögtön az egészsége felől érdeklődtem. Kétértelmű választ adott. Jól van, de igazán még sincs jól. Nem is akart azonnal körbevezetni a kertben, ahogy korábban érkezésünkkor mindig tette. Csupán megjegyezte, ebéd után szedjük le a cseresznyét, akkor friss gyümölccsel indulhatunk haza. Beszélgettünk, amikor egyszer csak az 5 éves Márk szaladt be az udvarról. Anya, anya, gyere ki, nézd meg! Képzeld, a mama szilvafája cseresznyét termett! Mindjárt felkerekedtünk, és mama hiába vonakodott, neki is ki kellett jönnie a kertbe, pedig ő már akkor tudta, amikor májusi cseresznye érni kezdett. Mindnyájan felkerekedtünk, és mama hiába vonakodott, neki is ki kellett jönnie a kertbe. Pedig ő már akkor tudta, amikor a májusi cseresznye érni kezdett. A szilvafa mellett a közelében lévő terebélyes cseresznyefa föld alatti gyökereiből, vagy tán egy madarak által elfottyantott magból kikelt, növekedett a kis csemete, ami jó ideig azt a reményt keltette, hogy az öreg szilvafa megoldotta az utódlást, hálából mama több évtizednyi szeretetteljes gondoskodásáért.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek. Au!
1: ez megcsipett. Képzeljétek el, én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt,

Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most egy mesét fogok felolvasni nektek. Lázár Ervin, foci. Oda jön a fiam. Elgondolkozva néz rám, mint egy mélytengeri búvár a víz alól, kiemelkedem a munkából, mert látom, hogy valami fontosat akar kérdezni. Apu, Isten szokott focizni? Furcsa képet vághatok, mert egy ilyet kis fintor fut át az arcán, bólint, mint aki tekintetemből megértette, hogy sületlenséget mondott. Nem is alkalmatlankodik tovább, elmegy. Hosszan bámulok utána, a hátán is látom, hogy elszomorodott. Na, morgmogom magamban, most megbántottam. Próbálok visszazökkenni a munkába, de a távolodó, szomorú hát emlékképe nem hagy. Persze, mindig ez a hülye foci. Tele van a feje a focista nevekkel, gólpasszokkal, cselekkel, bombákkal, hosszú indításokkal. A gólokról nem is beszélve, betéve tudja a világbajnokság összes gólját. Na, ebből elég. Hol is tartottam? De kicseleznek a betűk. A téren vagyok. Fociznak a srácok a téren. Egy rosszul eltalált labda nagyívbe repülne az autók közé, de ott jön egy elegánsan öltözött úr diplomata táskával, hopp, egy fantasztikus légstoppal leveszi a lasztit, a jobb lábáról átleszi a balra, dekázik egy kicsit. Bámulatos a technikája. Az égbe rúgott labda pontosan a vállára esik le, vállal veszi le, egy kicsit egyensúlyozza, fölvállazza a fejére, pörgeti a homlokán, aztán le a térdére, pattogtatja, dekázik. Nincs mese. Ez egy labdaművész. Megindul a labdával a srácok felé, a háta mögé emeli, egy Oxforddal maga elé teszi. Na, vegyétek el! Az arcán játékra kész mosoly. A fiúk rohannak, de a diplomata táskás habkönnyű cseleivel szemben tehetetlenek. Már ott áll a kapu torkában, elfekteti a kapust, lő, gól! A srácok szájtátva állnak, ilyet még nem láttak. Az idegen meg már nincsen sehol. Mi volt rajta olyan furcsa? Kérdezi az egyik fiú. Nem láttad? Fény lett az arca. Na tessék. Nem vagyok normális, most aztán ennek vége, koncentrálok és... Tulajdonképpen miért lenne idegen Istentől a játék? Hogy is írta József Attila? Ha a téren játszanak a gyerekek, Isten közöttük ott ő gyeleg. Miért ne? Nagy elhatározással fölállok. Rányítok a fiamra. Gondolkoztam a dolgon, mondom eltökélten. Isten igenis szokott focizni. Kivirul. Akkor meg lehet rá kérni? Mire? Hogy álljunk be egy kicsit a magyar válogatottba. Aha, hát erre ment ki a játék. Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe. Mondja kérlelően, mintha bizony az én elhatározásomon állna vagy bukna a dolog. Azt gondolom, ráncolja a homlokát, hogy neki 5 perc is elég volna, csak 5 percre álljon be. Nem rossz. Tessék elképzelni azt a meccset. 5 perc van hátra, az ellenfél 3-0-ra vezet. A hangos bemondó bemondja, hogy a magyar csapat cserél. Limperger helyére beáll, hogy kicsoda nem lehet megtudni, mert a nagy zsibbonkásban nem érteni a nevét. Meg hát 3-0-nál. Ugyan kérem? Azért az új játékosban van valami figyelemre méltó. Látják? Hallják, ahogy elhalkul a lárma. Micsoda halotti csend, és aztán micsoda ováció. 40 méterről, mintha zsinóron húzták volna. Ekkora gólt! De hiszen ez csak a kezdet. Sziszeg a közönség, kényesen sóhajt, ordít, tombol. De úristen, ekkora játékos! Na-na, 4-3-ra győzünk. Mit gondolsz, beáll? Reménykedjünk, mondom, és visszaballagok a munkámhoz. De sehogyan sem akarózik visszajutni hozzá. A betűk helyett egyre csak azt a fénylő alakot látom a pályán. Istenem, motyogom magamban, mi az neked? Tedd meg már, ha ez a gyermek annyira kéri. Állj be 5 percre, vagy 2-re, akár láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő botló csapatot. S ha már itt jársz köztünk, és volt 5 perced a focira, miután leveszed a szerelésed, lezuhanyozol és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj itt rögtön bennünket, mert nem csak a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed. Valaki megérinti a vállam, hátra kapom a fejem, a fiam. Megígérte? Kérdezi. Meg, mondom elszorult torokkal. Látod, uram, most már nincs visszaút.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

Most mindenki vegye elő a kezét, és csináljon távcsövet a szemére. Látjátok a túlsó partot? Átúszunk együtt. Ki viszi át a szerelmet a túlsó partra? Legyen, aki vissza is

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok gyerekek, én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bálint Ágnes, sárga dinnye, görög dinnye. A dinnyés bácsi Hajnék szomszédságában lakott feleségével, Terus nénivel. Szép házuk volt üvegverandával, ahol a jégvirágos ablak mögött egész télen piroslott a muskátlik virága. Papagájaik is voltak. Hajni és hugocskája Rita gyakran átlátogatott hozzájuk, hogy megcsodálják a virágok közt röpködő madarakat. Terus néni ilyenkor dinnye befőttel kínálta a kislányokat. Nagyon szerették a cukorszirupban eltett dinnye édes sárga kockáit és a befőtt sűrű levét. Olyan volt ez, mint a méz. Tavasz felé csodálkozva látták, hogy az üveges veranda párkányán véges végig tejfölös poharak sorakoznak. Mindegyikben föld volt. Mi lesz ebből? Kíváncsiskodtak a kislányok. Homokpogácsa? A dinnyés bácsi nevetett. Nem homokpogácsa, hanem dinnye palánta. Minden pohárba dinnye magot ültettem. Nem sokára ki kell. Csak ugyan mire legközelebb átlátogattak, már minden tejfölös pohárban zöldelt egy-egy kis növényke. Fényes kereklevelű dinnye palánta. Hogyan fér majd el a dinnye ebben a pohárban? Aggodalmoskodott Hajni. A dinnyés bácsi megnyugtatta. Addigra már sehol sem lesz pohár, mihelyt elmúlik az éjszakai fagyok ideje, kiültetjük a palántákat a kertbe. A ház mögött nagy kert volt, és ezt a kertet a dinnyés bácsi elejétől a végéig felásta. Nem volt benne sem homokozó, sem hinta, pázsit sem volt, csak szépen elgerepjézett porhanyós föld. Mikor fölmelegedett az idő, ebbe a földbe kerültek a dinnye palánták, jó messzire egymástól. Szegények így nem tudnak beszélgetni, sajnálkozott Rita. Hajni kinevette. Ó, te kis buta, a növények nem beszélgetnek. Legalábbis nem úgy, ahogy mi, mondta dinnyés bácsi. Minden esetre szeretik egymás társaságát annyi szent, és meglátjátok, pár hét múlva egészen közel kerülnek egymáshoz. A jó idő beálltával a kislányok már nem jártak át olyan sűrűn dinnyés bácsiékhoz, mint télen. Óvoda után egész estig a kertben játszottak, hintáztak, pancsoltak. A kerítés lécei között átláttak a szomszéd kertbe, ahol a kis dinnye palánták már megnőttek, hosszú indákat növesztettek, sok fodros-bodros levelet, és úgy befutották a kert minden talpalatnyi helyét, hogy a földet nem is lehetett látni. Nyáron 3 hétre bezárták az óvodát, az óvonénik szabadságra mentek, a termeket kifestették. Erre a 3 hétre Hajnék szülei is szabadságot vettek ki. Elutaztak ahhoz a nagymamájukhoz, amelyik a Velencei tónál lakott, és minden nap strandra jártak. Lebarnultak, megnőttek, valamelyest úszni is megtanultak. Mikor letelt a szabadság, hazautaztak. Tikkasztó meleg volt, a kislányok egész úton szenvedtek a szomjúságtól. Ittak ugyan szörpöket, fagylaltoztak is, de egyre szomjasabbak lettek. Már azt hittem, soha nem érünk haza, panaszkodott édesanyjuk Terus néninek, aki az ablakból nézte megérkezésüket. Látta, milyen fáradt, elcsikázott a két gyerek, de még a szülők is. Tudok én erre orvosságot, mondta mosolyogva. 4 jéghideg sárga dinnyét hozott nekik, mindegyiknek egyet-egyet. Látjátok? Mutatta a kislányoknak. Ez lett abból a magból, amit a tejfölös pohárba ültettünk. Hajnit és Ritát csak az érdekelte, hogy minél előbb ehessenek a dinnyéből. Alig várták, hogy édesapjuk fölszeletelje. Édes volt, mint a méz, illatos, zamatos. Ilyen finomat még életemben nem ettem, mondta Hajni. Rita csak bólogatott, mert sajnálta az időt a beszédre, mikor dinnyét ehetett. Mikor azonban pár hét múlva a dinnyés bácsi egy hatalmas görög dinnyét hozott nekik, és megkóstoltatta velük a léket, kijelentették, hogy ez még a sárga dinnyénél is finomabb. Szinte itták, szürcsölték az édes dinnyelét. Azután egy-egy nagy szelet dinnyével kiültek a terasz lépcsőre. Azonnal megjelent egy darázs. Izgatott zsongással keringett körülöttük. Dinnyét akar enni, mondta Rita. Hajni nevetett. Tudja, mi a jó? Egy darabka dinnyét letettek a lépcső szélére, és nézték, hogy lakmározik belőle a darázs. Azután azt figyelték, hogyan tisztálkodik. Sorra törölte mind a 6 lábát, csápjait, szárnyait, s mikor már elégedett volt saját magával, elrepült.
2: Az a baj, hogy nekünk is meg kell mosdanunk.
1: Sóhajtott Hajni. Minden ujja ragadt. És bár a dinnyelvés után nem csak mosdaniuk, hanem zuhanyozniuk is kellett, hónapok múlva is fölcsillant a szemük, ha eszükbe jutott a nyár első görög dinnyéje.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Klasszi Rádió minden magyar és ez a csukás meseóra velem Korcsog Laurával. Az önismeret nem csak a felnőttek számára fontos, már gyerekkorban elkezdjük felfedezni, hogy mit érzünk, mire van szükségünk, miben vagyunk jók és hogyan tudunk kapcsolódni másokhoz. Ebben rengeteget segíthetnek a játékos, közösségi foglalkozások, ahol a gyerekek biztonságos környezetben tanulhatnak saját magukról és természetesen egymásról is, de hogy ez hogyan fejleszthető, vagyis az önismeret a gyerekkorunkban és mit adhat az önismereti csoport például, vagy egy ovis csoport. Erről beszélgetünk vendégemmel, Nyuen Szabó Tíciával, pszichológussal. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Nos, hát szerintem kezdjük az alapoknál, hogy a gyerekek tekintetében mit jelent, vagy hogyan beszélhetünk önismeretről?
1: Nagyon fontos, hogy gyerekkorban az önismeret még nem azt jelenti, hogy a gyermek nagyon mélyen tud reflektálni a személyiségre. Tehát nem úgy, mint a felnőtteknél való mondjuk önismereti munkát kell elképzelni. Sokkal inkább alapvetőbb dolgokra kell gondolni. Például, hogy felismeri, hogy mit érez, tud erre reflektálni, és meg tudja mondani, hogy mit szeret, mit nem. És ezek által sokkal jobban tud kötődni a társaihoz.
0: Nagyjából ez mikor jön el az ő életükben, vagy mikor kezdenek el már így tudatosan gondolkodni? Hány éves korban?
1: Egészen már kisgyerekkorban. Már amikor olyan körülbelül már egy éves korban elkezdődik az, hogy a kisgyermek elkezdi magát elválasztani a szülőjétől, az anyukájától. Elkezdi magát úgy érezni, hogy ő egy különálló személyiség, és ez elkezdi formálni az ő kis önismeretét, hogy mit érez. Nagyon erősen jelen van ebben a korban a szülőnek az érzelmi megfigyelése, hogy a szülő hogy reagál, hogyan reflektál rá. Például mondok egy nagyon jó példát erre, hogyha elesik a kisgyerek, akkor visszanéz a szülőre, hogy hogy reagál. És ugye a szülő nagyon megijed, akkor a kisgyerek sírva fakad, mert ő is megijed. És hogyha a szülő nem ijed meg, akkor a kisgyerek se fog megijedni.
0: Ezért látni olyan videókat, hogy a szülő elkezd kacagni?
1: Így van, így van.
0: Akkor itt viszont, ahogy említed, nagyon nagy szerepe van a szülőknek. Hogyan tud a gyerekek önismeretében egy szülő jól segíteni?
1: A legjobban úgy tudunk segíteni a gyerekeknek az önismeretében, hogyha teret adunk nekik. Tulajdonképpen egy kisgyerekben fokozatosan alakul ki egy kép arról, hogy ki ő. És ez nem önmagában történik, hanem a kapcsolódásaink keresztül, a kapcsolataink keresztül. Tehát nagyon fontos az, hogyha például mondjuk a gyerek dühös, akkor ne azt hangsúlyozzuk benne, hogy ezt le kell korlátozni, hanem próbáljuk vele megértetni, hogy mi is ez a düh, mit érez. Például nagyon jó kérdés, hogy most mit érzel a testedben, most miért vagy dühös. És hogyha tud okot találni a dühre, akkor már megoldást is tudunk együtt találni rá. És talán tényleg ez a téradás, amivel a legjobban tudjuk a kisgyermekeknek az önismeretét segíteni.
0: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy mi van akkor, ha egy gyerek nem kap elég teret, így az önismeretének, akkor mi az, ami nem fejlődik ki benne? A vendégem Nyuen Szabó Tícia, pszichológus, itt a Csukás Mese órában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Nyuen Szabó Tícia, pszichológus, és vele éppen az önismeretről beszélgetünk, ráadásul a gyerekkorban. Hiszen ez egy nagyon fontos dolog, hogy foglalkozunk a gyerekek önismeretével már ilyen pici korban is, de hogy mi történik akkor, hogyha teret adunk ennek az önismereti fejlődésnek gyerekkorban, mi az, ami őket hosszú távon segítheti? Na hát erre válaszolj nekem most, Tícia.
1: Először is azzal kezdeném, hogy azért nagyon fontos az önismeret már kisgyerekkorban, mert rengeteg más készség alapja, amiben sokan nem is gondolnak bele. Ha nem ismeri fel, hogy mi történik körülötte, mi történik benne, akkor sokkal nehezebben tudja szabályozni és megfelelően kommunikálni azt. Tehát például, hogyha nincs a gyermekünkben egy megfelelő önismeret, ha nem adjunk erre egy teret, akkor lehet, hogy pont például kilengései lesznek a viselkedéseiben, mivel nem tudja ezt lekorlátozni. Gondolj bele, hogy milyen ijesztő lehet, hogyha először vagy dühös az életedben, és ezt senki sem magyarázza el neked, senki sem segít ebben, hogy te ezt megértsd. De hogyha valaki neked segít, ott van, mint egy fajta mankó, akkor sokkal könnyebb lesz már a következő alkalomra, hiszen hogyha egyszer már megtapasztaltad, akkor vissza tudsz ez az élményhez nyúlni.
0: És az azt gondolom, hogy hosszú távon is fontos, hogyha kiskorunkban már megtanuljuk, hogy mi az, hogy dühösség, akkor felnőtt korunkban sem lesz ezzel probléma, hogy ezt kezeljük. Mi van akkor, ha nem tanuljuk meg?
1: Sokféle indikációja lehet, hogyha nem tudunk megfelelő önismeretet szerezni, vagy ezeket a skilleket, vagy más néven nevezhetjük inkább készségeknek megtanulni. Itt ugye nem azt kell elképzelni, hogy feltétlenül mondjuk pszichológiai betegsége lesz a gyermeknek, de sokkal nehezebb lesz például társadalmi, szociális terekben elhelyezkednie. Ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk egy önismereti csoport, de akár az iskolában is egy csoport, olyan, mint hogyha egy mini társadalmat alkotnánk, én nagyon-nagyon szeretem megfigyelni. Nagyon ügyesen ki tudják próbálni a gyerekek itt, főleg, hogyha kortárs csoportról beszélünk. Nagyon ügyesen ki tudják próbálni azt, hogy milyen például empatikusnak lenni, hogyan lehet konfliktusba keveredni, és ebből a konfliktusból például hogyan lehet megoldást találni. És azt is, hogy teljesen rendben van az, hogy bizonyos érzelmeim vannak mással kapcsolatban. Például, hogyha egy kisgyerek ugyanazzal a játékkal akar játszani, mint én, és nagyon dühös leszek tőle, hogyha egy kisgyerek vagyok. Hogyha megvannak azok a skilljeim, azok a képességeim, hogy meg tudjam kérdezni, hogy te miért akarsz vele játszani, vagy akár egyességre tudok jutni, akkor ugye ez a düh el tud múlni, el tudom helyezni. De hogyha ezek nincsenek, akkor ugye az is lehet, hogy pont ennek a dühnek az lesz a vége, hogy egy nagyon rossz érzés lesz a gyerekbe, akár elkezd mondjuk csapkodni, kiabálni, nagyon sírni, mert ugye nagyon nehéz az érzelmeket szabályozni, szerintem ezt felnőttként is tudjuk tapasztalni.
0: Nem beszélve arról, hogy egy-egy ilyen esetben szerintem azért a gyerekek egymásra is hatással vannak, és mondjuk el is tanulhatják azt, amit a másik éppen csinál, vagy reagál egy adott helyzetre, nem?
1: Abszolút, abszolút.
0: Hogyan tudunk ebben neki mondjuk magyarázatot adni, vagy a gyerekeknek magyarázatot adni, hogy mondjuk a Peti miért így reagált, vagy a Lili miért csúfol ki téged?
1: Nagyon fontos az, hogy tudassuk a kisgyerekkel, hogyha egy ilyen beszélgetés történik, hogy ez nem az ő érzése, hanem ez a másik gyerek érzése. És azt is fontos tudatosítani, hogy ő mit érez. És amit még én itt nagyon kiemelnék, hogy a gyerekek közötti kommunikáció. Teret kell hagyni annak, hogy ők is ezt lekommunikálják. Hiszen nem feltétlenül értjük mi, vagy az ő kis mini társadalmukba mi megy le, mi megy keresztül, amíg ők mondjuk nagyon szuperül le tudják ám kommunikálni, a gyerekek nagyon-nagyon okosak, csak teret kell nekik hagyni.
0: De hogy hogyan hagyhatunk nekik megfelelően teret, és amit említettél többször már, mi az az önismereti csoport, amiben részt vehetnek a gyerekek? Ezzel folytatjuk nem sokára a vendégem Nyuen Szabó Tícia, pszichológus itt a Csukás Meseórában.
2: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Nyuhán Szabó Tíciával, pszichológussal. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én köszönöm.
0: Többször említetted már az önismereti csoportokat, így a gyerekek körében, ugyanis a gyerekek önismerete a mai témánk. Mit jelent pontosan az önismereti csoport, így a gyerekek tekintetében?
1: Nagyon fontos az, hogy a pszichológusról, főleg, hogyha ő vezet egy önismereti csoportot, még mindig sokaknak az jut eszébe, hogy ez akkor kerül képbe, amikor már probléma van. Tehát ha például már a gyerekkel mondjuk magatartási probléma,

0: problémák vannak, vagy pont ilyen érzelemfeldolgozási problémák. Pedig a pszichológiai szemlélet nagyon fontos a preventatív, tehát a megelőző szemléletben. Egy önismereti csoportban nem feltétlenül azért vannak a gyerekek, mert valami baj van velük, hanem olyan készségeket gyakorolhatnak, amik később nehéz helyzetekben nagyon tudnak segíteni nekik.
1: Például miben tudtok segíteni?
0: Például, ahogy említettem, az érzelemszabályozásban, ami nagyon fontos, az önismeretben, ez főleg kamaszoknál már ugye az én kép, ami nagyon-nagyon erősen előjön.
1: De ilyenkor esetleg szituációkat eljátszottok a gyerekekkel?
0: Abszolút, ez korcsoporttól függ. Uh-huh. Amit fontos kiemelni, hogy minél fiatalabbak a gyerekek, annál több játékos, kreatív feladatot érdemes, és kevesebb beszédet, és minél idősebbek, annál több teret adhatunk annak, hogy beszélgető csoportokat, akár nagyon jó, meg kell nézni nyilván, hogy hány fős egy csoport. Általában azért 10-15 főnél nem érdemesebb nagyobb önismereti csoportokat indítani, azért az már sok tud lenni, és érdemes akár kis csoportos beszélgetéseket, kreatív feladatokat kezdeni, amiket én nagyon-nagyon szeretek, azok a kártyákkal való munka, például OH kártya, a Dixit kártyát is nagyon szuperül tudják használni a kollégák is, és ezzel nagyon jól teret tudnak adni ahhoz, hogy úgy beszélnek az érzéseikről, hogy nem konkrétan, hanem egy képen keresztül.
1: Például az egészen kicsiken. Mit látsz, amikor ilyen szituációs játékokban vesznek részt veletek? Mennyire nyitottak, mennyire viselkednek úgy, ahogy ti azt szeretnétek, és mennyire megy át az üzenet?
0: Nyilván ez függ az önismereti csoport témájától, de nagyon sokszor a feloldódás általában nagyon kacagással szokott járni, vagy pont, hogy azt figyeled meg, hogy elcsendesülnek, így egészen lenyugszanak, és akkor látod, hogy nagyon-nagyon tudnak figyelni. Nagyon szuperül tud működni a meseterápia ilyen helyzetben, hiszen itt nem rólad beszélünk, ugye nem a te problémádról, hanem olyan, mint hogyha a főszereplő problémájáról beszélünk, hogy ő például a hős kis király, vagy király lány, hogyan néz szembe a nehéz sárkánnyal, a veszélyes sárkánnyal, és ugye így már sokkal egyszerűbbnek tűnik az, hogy szembenéz a problémákkal.
1: Van olyan személyes kedvenc történeted, hogy mondjuk így gyerekszájként mondtak valami olyat, mondjuk a dű megfogalmazására, vagy valami ilyesmire, emlékszel?
0: Nagyon szeretem, szerintem nagyon helyes, amikor képekben írják le. Van például egy olyan mese, az agymanó, ahol az érzelmeket különböző manók irányítják az agyba, és nagyon szeretik a gyerekek, én is nagyon-nagyon szeretem, felnőtteknek is szoktam ajánlani, felnőtt klienseknek, hogy nézzék meg, nagyon szuperül írja le az érzelemszabályozást egy emberben, és ott van a dű érzelem. Ez egy ilyen kis, pici, piros figura. Nagyon sokszor azzal szoktak például azért lerajzolják, vagy pont eljátszák, hogy esetleg pszichodrámáról beszélünk. Nagyon helyesen szokták eljátszani, és nagyon képletesen adják elő ezt a dühöt, és úgy látod, hogy mintha meg is könnyebbülnének alatta, hogy ezt a figurát így felveszik, ezt a karaktert, és úgy utána képesek lerakni ennek a karakternek a személyiségét, ami a dű.
1: A dű talán akkor az, amit a legnehezebben tudnak feldolgozni?
0: Alapvetően a negatív érzelmeket mindenki nehezebben dolgozza fel. Ezt úgy képzeld el, hogy ha beütöd a kislábujjad, akkor arra fogsz fókuszálni egész nap, hogy fáj a kislábujjad, mert az agyad azt mondja, hogy ez egy rossz érzés, ezt valahogy meg kell szüntetni. A negatív érzelmek is ugyanilyenek. Arra fókuszál az agyad, hogy ez egy negatív dolog, ezt meg kell szüntetni. Ezért a negatív érzéseket sokkal erőteljesebben tudjuk megélni, mint a pozitív érzéseket. Tehát a dű, a szomorúság, a csalódottság, ezek mind sokkal árnyaltabban jönnek elő ilyen helyzetekbe.
1: Viszont ez egy nagyon pozitív szituáció volt, vagy helyzet, hogy itt jártál nálam. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a sok-sok hasznos információt.
0: Én köszönöm, hogy eljöhettem.
1: A vendégem Nyuel Szabó Tícia volt, pszichológus, itt a Csukás Mese óra.

0: végtelen ideig tudnám hallgatni ezt a dalt. Végtelen, ezt hallottad most Morian Estel itt a Petőfin Minden Magyar. Felpörgetjük a reggelt a legfrissebb hírek után, ugyanis én úgy hallottam, hogy Ádám keresi Évát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. Egész hétvégén marad a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M5-ös autópálya és az M0-ás csomópontjában. Aki az M0-áson az M1-es felül az M5-ös autópályára Röszke felé szeretne felhajtani, sávzárásra kell számítania. Lassulásra, torlódásra kell készülni. Az M0-áson 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján döntik el. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit a kormányfő. A Duna vízszintemelését segítő munkálatokról szeretné tájékoztatni őket. A Fidesz közölte, nem vesz részt a megbeszélésen, mert szerintük tájékoztatni az országgyűlést kell. A KDNP sem lesz ott a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint pedig szakembereknek kell konzultálniuk. Ezért Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Már a fele teljesült az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldköveknek. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, az a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét hazahozzák. Átvilágítják a Nemzeti Színház működését. A vizsgálat a törvényességre és a hatékonyságra is kiterjed. A szakmai átvilágítás később lesz. A színház közölte, hogy teljes körűen együttműködik a fenntartóval. Kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Erősödik a parlagfű pollen szórása, helyenként már a magas szintet is elérheti. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. Az orvosok azt javasolják, hogy a növényre érzékenyek, minél előbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a szél több felé megélénkül. Napközben 32-35 fok, este 16-28 fok lesz. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csoda jó reggelt kívánok neked! Augusztus 15-e szombat reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. A kávéd mellé a legjobb magyar zenéket játszom neked, de előtte arra kérlek, hogy fogjunk össze és segítsünk, ugyanis Ádám keresi Évát!
1: Itt egy újabb óra,

Veled álmodtam, ezt hallottad most Revadimtől itt a Petőfin Minden Magyar. Veled fordult már elő olyan, hogy csak napközben jutott eszedbe, hogy miről, vagy kivel, vagy mit álmodtál? Velem nagyon sokszor volt már úgy, hogy ránéztem egy tárgyra, vagy velem szembe jött az egyik kedves ismerősöm, és egyből eszembe jutott, hogy ops, veled álmodtam, és akkor nagyon jó kis történetek szoktak ebből lenni, hogy elmesélem. Ha még emlékszem, hogy mi volt az álmomban. Ha te is szoktál álmodni, akkor írd meg nekem a 0630 30 30 380-as telefonszámra, és van olyan, hogy álom enciklopédia, úgyhogy ha valami érdekeset álmodtál, akkor megpróbálhatok utána járni, hogy mi lehet ennek az oka. Írd meg nekem 0630 30 30 380. Most pedig Lengyel Johanna, Egyenes az út, az első magyar nyelvű dalát játszom neked, itt a Petőfin.

gondolsz jobban, mint én, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ezen a nyáron jártál-e már Kovászki meg a Vega koncerten? Ha még nem, akkor irány Szolnok, ugyanis a mai napon ott adnak koncertet, de hogyha mai nap lemaradnál erről, akkor 19-én Dombóváron lesznek, 20-án Zamárdiban, 21-én Csákváron, 22-én Debrecenben, 28-án Újpesten, 29-én Mátészalkán, és ez a nyári terv. Utána pedig majd még szeptemberben is csomó helyen találkozhat velük, de a cél, hogy nyáron még tessék ellátogatni egy Kovászki meg a Vega koncertre, és itt mutasd meg, hogy nem táncol nálad senki sem jobban. Egy világon át ezzel hangolódunk esetleg a ma esti szolnoki koncertjükre. Tehát Kovászki meg a Vega, egy világon át, ez szól most itt a Petőfin.

ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Egy olyan zenekar következik, amely Agócs Márton szóló lemezének indult még 2025-ben, de zenekar lett belőle. Egy zenekar, amelynek első dalai stúdióban bulizásból születtek, így meg is fogalmazódott a hitvallásuk, miszerint a szórakozást minden esetben komolyan kell venni. Milyen jó, hogy komolyan vették, mert ezáltal megszületett az Arthur Rambo zenekar, és a debütáló albumokat pedig már rögtön fonogramdíjra is jelölték. Tehát akkor most jön az Arthur Rambo zenekar, és méghozzá tőlük az Utca sarki fény című daluk. Ez szól most itt a Petőfin.

0: lesz, szólt most Ákostól itt a Petőfin Minden Magyar. Engem az szokott felemelni, hogyha kapok tőled minél több üzenetet a 0630 30 30 380-as számra, úgyhogy légy szíves, ír nekem, mert kíváncsian várom. Akár az álmodat, hogy mit álmodtál, vagy szoktál-e álmodni, illetve azt például, hogy mennyire van meleged a mai napon. Bármilyen üzenetet várok sok szeretettel, nem sokára a legfrissebb hírek után pedig. Ó igen, ez szól a Halott Pénztől és Bája Lextől majd. Itt a Petőfin. Jöjjön valaki már, és igazán szeressen.
1: Bízom bennem az, ki nem bízik senkiben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Étfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hamarosan elkezdik süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. Egész hétvégén marad a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán. A 62-es és a 70-es kilométer között csak egy sávon lehet haladni. Aki teheti, az 59-es jelű 60 kelet és a 70-es gyöngyös csomópontok között válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Hamarosan kezdik a bárkák süllyesztését Paksnál, hogy emelkedjen a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a 280 méteres bárka a kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. Hozzátette, hogy a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a vízsebességét, valamint a mederfenék állapotát. Elkészült az út nagy része, amelyen a fenék küszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenék küszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szélászló és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkákhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két úszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó DC-term hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancsi István cége, a Market építő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. Drágultak az üzemanyagok. A benzin és a gázolaj literenként 9-9 forinttal került többe mától. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos is Budapesten. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsonypadlós villamosok száma Budapesten. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a szél több felé megélénkül. Napközben 32-35 fok, este 16-28 fok lesz. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Na jó, most már tessék felkelni, ugyanis 9 óra múlt augusztus 15-én szombaton, én pedig Korcsog Laura vagyok. Az órában nem sokára játszom majd neked Rácz Gergő dalát, itt lesz a Galaxisok is, de a kezdésben Halott Pénz by Alex. Ó igen, ezt játszom.
1: Itt egy újabb óra.
3: Ki

legújabb magyar zene.

indulunk. Ezt hallottad most a Bermudázol, itt a Petőfin Minden Magyar. Rácz Gergő is ezt várta, hogy szóljon neki valaki, hogy indulnak haza az iskolából. Legalábbis egy korábbi interjújában így nyilatkozott, hogy nehéz ezt utólag kitalálni, hogy hogyan szeretett a zenébe, és nem tudja, hogy ebbe a világba szeretette bele, vagy csak azért alakult így, mert magányos volt, és a zene lett a társa. Azt viszont biztos tudta, hogy egyszer csak azon kapta magát, hogy már az iskola padban is azt várta, hogy hazainduljanak, és otthon végre elmerülhessen a dallamokban, és idővel pedig szép lassan megérkeztek a saját álmai, a saját dalai is, mint ahogyan a következő is. Valami ez

Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente. Ez a legújabb magyar zene.

te ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És hogyha este lente te sem szeretnél korán lefeküdni aludni, hanem még csinálnál valamilyen programot, akkor irány életed legszebb estéje. Vagyis legalábbis a Solvive így hívja az október 16-ai Akvárium Nagyhalban lévő koncertjét. Tehát, hogyha életed legszebb estéjén szeretnél részt venni, akkor vésd a naptáradba a 10. hó 16-át. De hogyha előtte szeretnél még találkozni a Solvive-vel, akkor ezt megteheted ma este Halmajban, majd 20-án Szegeden a Dóm téren, 29-én pedig Sümegen. Utána szeptemberben is vannak dátumok, ezt csekkolhatod a Facebook oldalukon. Most pedig hangolódunk a Kalandor című dalukkal. Ez szól most itt a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és képzeld, nem is olyan régen megkérdezte tőlem valaki pár nappal ezelőtt, hogy mi az idei nyár slágere számomra, mi volt a nyár slágere, és akkor kijavítottam, hogy még ne temessük ezt a nyarat, még van egy pár nap azért belőle, de természetesen Blaha Lujziánás Sűrű végtelen, ez volt a válaszom. Ezt a dalt hallhattad most az előbb, remélem, hogy neked is tetszik, és hogyha megkérdezik, hogy mi a nyár slágere számodra, akkor remélem, te is ezt válaszolod. Ha pedig nem, akkor írd meg nekem, hogy szerinted mi a nyár slágere. 0630303380. Most egy olyan dal következik, ami ugyan nem idei, hanem 2021-es, de bomba dal ez is. Évfél után, ez szól a Honeybee-től most.

0: itt lenni. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Szerintem én lennék a legboldogabb, hogyha most itt lennél velem a stúdióban. Tényleg jó volna, ha itt lennél, de szerintem így is tudunk együtt utazni, méghozzá a legjobb magyar zenék kíséretében. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig téged nem. Ezt játszom majd a kezdésben. Felhoztam őt,
1: aki melletted lett. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megemelik a Duna vízszintjét Paksnál, átvilágítják a Nemzeti Színház működését. Egész hétvégén marad a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Dolgoznak az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Úcsa közelében. A 32-es és a 30-as kilométer között mozgótereléssel lezártak egy sávot. A munkavégzés mögött több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Hamarosan kezdik a bárkák süllyesztését Paksnál, hogy emelkedjen a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a két 80 méteres bárka a kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. Hozzátette, hogy a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a víz sebességét, valamint a mederfenék állapotát. Elkészült az út nagy része, amelyen a fenék küszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenék küszöböt. Így tudják biztosítani a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Már a fele teljesült az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldköveknek. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét hazahozzák. Átvilágítják a Nemzeti Színház működését. A vizsgálat a törvényességre és a hatékonyságra is kiterjed. A szakmai átvilágítás később lesz. A színház közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a fenntartóval. Kiterjesztik a szifilisz tűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Indonéziában már legkevesebb 20 halálos áldozata van a hajnali földrengésnek. Több épület és lakóház is összeomlott. A helyi katasztrófa védelem vezetője elmondta, hogy 6 sérültről tudni. Két ember pedig a romok alatt rekedt. Mentésük most is tart.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, a szél több felé megélénkül. Napközben 32-35 fok, este 16-28 fok lesz. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csoda jó délelőttöt! Augusztus 15-e szombat délelőtt 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Bármi is legyen a mai napi program, szükség van egy jó délelőtti indításra. Ezt pedig megalapozzuk most Péter Fibori égdalával. Téged nem? Ezt játszom.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizár

wish homie could own a pair of Keeley bands. Kérlek, ne fáradj majd, köszönni.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Visszautazunk egy kicsit az időben, egészen 1925-ig, amikor is József Attila leghíresebb verse született, a Tiszta szívvel, az a bizonyos vers, ami miatt Horger Antal tanár úr eltanácsolta őt az egyetemről és a tanári hivatástól, mert a vers alapján erkölcstelennek és nihilistának tartotta a költő életszemléletét, holott a mű átvitt értelemben nem gyilkosságról szól, hanem inkább lázadásról, menekülésről. Én természetesen nem értek egyet a tanár úrral, én nagyon szeretem ezt a verset, mint ahogyan sokan mások is, hiszen sokan feldolgozták ezt a művet. Ez következik most méghozzá a Pilvaker előadásában. Tiszta szívvel, ezt játszom itt a Pető.

fény, ezt hallottad most itt a Petőfén minden magyar. Mező Misi nem egy exhibicionista típus, mindig két lábbal próbál a földön járni. Bár színpadi ember azt mondja, hogy mégsem szeret feltétlenül a középpontban lenni, és a mai napig furcsa neki, hogyha a koncert után oda mennek hozzá, vagy csak úgy az utcán autogramot kérni, vagy fotózkodni. Ettől függetlenül, hogyha esetleg a mai napon Király Helmecen jársz a koncertjükön a Magna Cum Laude koncertjén, akkor szerintem megpróbálhatod, nem lesz ellenére. Vagy esetleg 18-án Tökölön is megpróbálhatod. Most hangolódunk a dalukkal, Színezd újra! Ez az örökzöld sláger szól most a Magna Cum Laude-től, itt a Petőfin.

Imelt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nekem volt szerencsém nem is olyan régen a Margit szigeten a koncertjén ott lenni, aminek az volt a címe, hogy Mesemondó, és tényleg mesés volt. Erre buzdítalak téged is, hogyha még teheted a nyáron, vegyél részt minél több koncerten, hiszen egy koncertélményt szerintem semmi nem tud überelni. Az nem olyan, hogyha a telefonodon lejátszod a zenét. Élőben sokkal jobb hallani. Vagy hogyha idén még nem voltál a Sziget Fesztiválon, akkor azt is nagyon tudom neked ajánlani, mert nagyon nyitottak, nagyon kedvesek az emberek, és nagyon-nagyon sokféle zenét hallhatsz kint a szigeten, a Szabadság szigetén, úgyhogy a mai nap még ott lehetsz a fesztiválon. Most pedig Pannónia, ez szól Destől, itt a

0: éjszakán. Ezt játszottam most a Zaporozsásztól, itt a Petőfin Minden Magyar. Perceken belül kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Krin Diával, gasztrobloggerrel. Hogyha azt mondom neked, hogy nagyon finom illata van, ropogós, de belül omlós. Egyébként, hogyha kimondom a szót, már akkor is biztos, hogy érzed a finom ízeket a szádban. Lehet édes, lehet sós. Na, hogyha már most kitaláltad, hogy milyen finomságról lesz szó, akkor nagyon ügyes vagy, de hogyha még nem tudod, akkor mindenféleképpen tarts velünk a folytatásban a legfrissebb hírek után. Régi nyár, ezzel kezdünk, utána pedig fény derül arra, hogy milyen finomságról lesz szó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A garázsból indult.
0: Zenéjén generációk nőttek fel.
2: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
0: Ő nem más, mint...
3: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Fülekedj a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianis, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
0: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
0: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
0: A műsor ajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megemelik a Duna vízszintjét Paksnál. Jelentősen drágultak az üzemanyagok. Egész hétvégén marad a kánikula.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: 4 autó ütközött össze az M1-es autópályán a határ felé a 85-ös jelű Komárom csomópontban. Csak egy sávon halad a forgalom, 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Pár nap múlva mínusz 140 cm lehet a vízállás Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ezt igyekeznek megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a paksi fenékküszöb építésnél tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet jelentene az országra nézve. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszent Benedekhez, a kormány által szerdán jóvá hagyott fenékküszöb építéshez, ami mesterségesen megemeli a vízszintet. Drágultak az üzemanyagok. A benzin és a gázolaj literenként 9-9 forinttal került többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint. Egyre több város helyi járatait lehet követni a MÁV Plus alkalmazásban. Pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a térképre, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, hogyha több járatot lehet valós időben követni, egyszerűbb megtervezni az utazást is. Bővült a tankönyv választék. Több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvén nyilvánítottak, amelyeket az iskolák már megrendeltek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit elmondta, szeretnék hatékony, szakmailag megalapozott eszközökkel segíteni a mindennapi oktatást.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A Vasas hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén. A győztes gólt a 97. percben Csóka Dániel szerezte. A Vasas 8 ponttal jelenleg vezeti a mezőnyt, míg a kispesti együttes 3 döntetlen után elveszítette veretlenségét, és csak a 11. helyen áll a tabellán. Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perctől az Újpest az MTK-t, míg fél 6-tól a Nyíregyháza Kisvárdát fogadja. Spiller Tiziana országos csúccsal a 10., Kovács Alexandra pedig a 23. helyen végzette a női gyaloglók félmaratoni versenyén, amelyet a spanyol Mária Pérez világrekorddal nyert meg a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Milák Kristóf előfutamában 3. helyen végzett, összesítésben pedig a 10. idővel középdöntőbe jutott 50 méter gyorsan, ma délelőtt a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A nőknél 200 méter pillangón Kertész Boróka is ott lesz a középdöntőben, Jakül Viviennek viszont nem sikerült a továbbjutás, akár csak 100 háton Rácz Zsombornak. Marozsán Fábián az első játszmát még megnyerte, végül azonban 3 szettben kikapott az amerikai Michael Jenktől a Cincinnati-ben zajló rangos keménypályás tenisztorna első fordulójában. Fucsovics Márton korábban válsérülés miatt feladta a francia Atman elleni összecsapását, míg a nőknél Bondár Anna és Udvardi Panna is a nyitókörben búcsúzott, egyesben így nincs már versenyben magyar teniszező Cincinnati-ben. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a szél több felé megélénkül. Napközben 32-35 fok, este 16-28 fok lesz. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Öveket becsatolni kezdődik a Befordultam a konyhára című műsorunk velem Korcsok Laurával és mai vendégemmel Krén Diával, gasztrobloggerrel. Előbb már egy találós kérdésben próbáltalak rávezetni, milyen finomságról lesz szó, de most elárulom, pitét készítünk.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kis

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk. Ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel. Mosolyogva, üres zsebbe.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Kevés sütemény idézi meg jobban az otthon ízeit, mint egy jó, illatos pite. Lehet almás, meggyes, túrós, vagy éppen mákos. A ropogós tészta és a szaftos töltelék párosa szinte mindig nyerő. De mitől lesz igazán omlós a tészta? Hogyan kerülhetjük el, hogy elázzon? És mi a tökéletes pite titka? Hát erről beszélgetünk ma vendégemmel, Krén Diával, gasztrobloggerrel. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek veled.
0: Kezdjük is szerintem az alapoknál. Hányféle pitét különböztethetünk meg?
1: Hát nagyon sokféle pitét tudunk megkülönböztetni, de mondjuk két kategóriára osztanám, vannak az édesek és a sósak. Nyilván a magyar konyhában inkább talán az édesek azok, amik népszerűbbek, pedig nagyon sokféle sós finom pite van.
0: Nézzük akkor először az édes pitéket. Mitől lesz egy pite szerinted fantasztikusan finom?
1: Hát szerintem a tésztán múlik első körben, és utána pedig a tölteléken. Ugye itt nagyon sok féle módon tudjuk elkészíteni a töltelékeket is. Kezdjük mondjuk ennek az elemzésével. Például az almás piténél nyersen vagy párolva kerüljön bele az alma? Ezt a kedves hallgatóktól kérdezem. Biztos mindenkinek egyből bevillan, hogy hát a mama így szokta csinálni, aztán már én is így csinálom. Na hát nekem anyukám mindig megpárolja az almát, úgyhogy nyilvánvalóan én is így készítem.
0: Mi a különbség egyébként? Lehet nyersen is beletenni?
1: Abszolút lehet nyersen is, tehát nyilván próbáltam már úgy is, hogy nyers. Ha nyersen van az alma, akkor talán egy picit olyan ropogósabb, másabb lesz a textúrája, talán egy picit frissítőbb marad benne az alma. Hogyha pároljuk, akkor nyilván egy krémesebb, egy lágyabb tölteléket fogunk kapni.
0: Tehát tegyük fel, hogy mondjuk úgy, mint te, pároljuk az almát. Hogyan lesz jó a töltelékünk? Mondj egy kis trükköt nekünk.
1: Én mindenképpen először azt nézném meg, hogy az alma milyen, amit be tudtunk szerezni a piacon. Jó kis lédús, vagy esetleg egy picit szárazabb. Hogyha lédús az alma, akkor egy pici keményítővel szoktam úgymond behúzni a tölteléket, hogy egy picit jobban összeálljon, vagy akár ez lehet nem is feltétlenül sima étkezési keményítő, hanem akár egy vanília ízű pudingpor, így akkor már is egy picit vaníliásabb almás tölteléket fogunk kapni. Aztán, hogyha viszont nem annyira lédús az alma, akkor viszont nagyon könnyen tudunk ezen is javítani, mondjuk egy kis 100%-os almalével, és utána is akár tudjuk tovább sűríteni, így vanília pudinggal.
0: Viszont azt mondtad, hogy talán a tésztája a legfontosabb, úgyhogy ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetésünket. A vendégem Krén Dia, gasztroblogger. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
5: ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Krin Diával, gasztrobloggerrel. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: A mai terítéken lévő finomságunk nem más, mint a pite, az édes és a sós egyaránt. Most az édesről beszélgettünk eddig, és Dia elárulta nekünk, hogy talán a tészta az egyik legfontosabb. De miért mondtad ezt nekem, Dia? Miért a tészta a leglényegesebb?
1: Hát szerintem úgy finom, hogyha omlós, ha frissen, ropogós, és szerintem a kedves hallgatók is érzik a frissen sült pite illatát, ami így szombaton ebéd előtt, tehát remélem, hogy sokakat arra sarkal, hogy dobjunk gyorsan össze egy pitét, mert hogy nagyon egyszerűen megvan a pite, és ugye az a lényeg, hogy omlós legyen a tészta. Itt, hogyha mondjuk én a közösségi felületeimre kiteszek egy videót, akkor rögtön jönnek a megosztó kommentek, hogy zsírral, vagy vajjal, vagy margarinnal készítsük a pitét, és hát nyilván nagyanyáink is zsírral készítették, amivel igazán omlós lesz a pitének a tésztája, de én ezt most már így a hagyományokat és a kicsit modernebb konyhát keverve fele-fele arányban szoktam vele dolgozni.
0: Vajjal vagy margarinnal?
1: Vajjal, és mondjuk kacsazsírral vagy sertészsírral. Egyfelől nagyon jó ízt is ad a tésztának, illetve tényleg sokkal omlósabb lesz.
0: Az számít, hogy például ugye fele-fele arányban a vajszoba hőmérsékletű vagy hideg?
1: Abszolút, és hideg vajjal szoktam dolgozni. Nyilván nagyanyáinknak nem voltak hiper-szuper robotgépei, amivel kidolgozták a tésztát, de én gyors mozdulatokkal, hogy a vaj tényleg így elomlódjon gyakorlatilag a lisztben, eldolgozom, utána jöhet hozzá ugye egy pici sütőpor, tojás, hogyha szükséges, akkor egy kevés tejföl, és igazából ez tényleg egy annyira egyszerű, elronthatatlan tészta, és olyan nagyon sokféleképpen el tudjuk készíteni.
0: Szereted pihentetni? Szoktál időt hagyni neki?
1: Én azt szoktam mondani, hogy kell is pihentetni, mert ugye akkor sokkal könnyebben fogunk tudni vele dolgozni. Főleg, hogyha kézzel dolgoztuk ki ezt a tésztát, akkor nyilván a kezünk melegétől azért valamelyest fel fog olvadni a zsíradék, amit használtunk, így mindenképpen jót tesz neki, hogyha egy fél órára betesszük a hűtőbe, ezután gyönyörű szépen tudjuk majd nyújtani a pitének az alját, a tetejét pedig akár reszelhetjük, akár mintázhatjuk kerünk szerint, nagyon könnyedén be tudjuk vonni a gyermekeket is ebbe a folyamatba, hiszen tudunk szaggatni kis szívecskét, kis virágot, kis kutyát, bármit, amivel aztán díszíthetjük a pitét.
0: Jól hallottam, hűtőbe?
1: Igen, jól hallottad, így van. Így
0: ez
1: van.
0: A turpisság benne?
1: Szerintem igen, én ezt mindenképpen egy, hogyha valaki mondjuk most készít először kezdő konyhatündér, akkor mindenképpen ezt a folyamatot építse bele a pite készítésbe, mert tényleg sokkal könnyebb lesz dolgozni a tésztával.
0: Nem sokára arról faggatom majd Diát, hogyha mondjuk nem saját magunk készítünk tésztát, akkor hogyan tudunk egy picit mondjuk hamis pitét készíteni könnyebben otthon. A vendégem Krin Dia, gasztroblogger. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönts be, hadd

0: mo. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dik a mo. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dik a mo.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutalni, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utalni, ne haragudj.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Krén Dia, gasztroblogger, és köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én is nagyon.
0: Hát egy olyan témánk van, ami szerintem, hogyha már beszélünk róla, már akkor is érezzük az illatokat, érezzük az ízét a szánkban, és ez nem más, mint a pite. Az édes és a sós egyaránt. Most az édesre tértünk ki eddig, és ezt folytatjuk. Említettél nekünk nagyon jó tészta receptet, de hogyha mondjuk valakinek kevesebb ideje van, vagy nem annyira ügyes, mint mondjuk te, akkor hogyan tud a saját feladatán, vagy ezen a tésztán könnyíteni, hogyan tud egy egyszerűbb pitét készíteni?
1: Igen, ma már azért nagyon könnyű dolgunk van, hiszen az áruházok polcain már előre elkészített tésztákból is tudunk válogatni. Van egyébként akár pite tészta is, főleg mondjuk az ünnepi időszakokban, de leveles tészta az mindig van a hűtőkben vagy a fagyasztókban, és bizony ezzel is nagyon-nagyon könnyen tudunk gyönyörű szép pitéket alkotni, akár sima kis kockára vághatókat, vagy ez a klasszikus, biztos a hallgatók előtt is megvan, ez a kerek hullámos szélű igazi, inkább talán amerikai pite forma. Én ebben a formában szoktam elkészíteni ezt a leveles tésztát. Végtelenül egyszerű tényleg. Még valamelyiket csak nyújtani sem kell, és igazából itt csak a töltelékkel van egy kis dolgunk.
0: Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a tészta helyére, oda alulra, akkor a leveles tésztát tesszük bele a formába?
1: Így van, beletesszük a formába. Én egy nagyon picit elő szoktam sütni. Uh-huh. Körülbelül egy 5-6 percet 200 fokon ezt a leveles tésztát, és utána teszem rá a tölteléket, és valahogy amikor leveles tésztával dolgozom, akkor többnyire inkább a sóspitéket szoktam készíteni így reggelire.
0: Megvan akkor a tésztánk, vagy így, vagy úgy. Megvan a töltelékünk is, a tölteléknek kell pihennie kicsit?
1: Igazából abból a szempontból igen, hogy egy picit hűljön ki, uh-huh. Mert hogyha túlságosan forró ugye a pite tölteléke, akkor a tészta, amire rá fogjuk tenni, az ugye a vaj benne, a zsíradék, az fel fog olvadni, és akkor kicsit, tehát az nem lesz annyira jó állagú, akkor sokkal inkább átissza úgymond a töltelék a tésztát, illetve hogyha még nem vagyunk annyira ügyesek, és bajlódunk utána a tetejének a kihújtásával, akkor az ott ugye áztatni fogja az alsó tésztát, úgyhogy én azt kiszoktam hűteni legalább ilyen kézmelegre a tölteléket, így teszem rá, és utána jöhet szépen rá a teteje.
0: Akkor mind a kettőt kicsit hűtöttük, a tésztát is, meg a tölteléket is, tetejét hogy tegyük rá? Ebben is adj egy kis tanácsot.
1: Hát mivel nagyon jól dolgozható lesz az a tészta, így szépen kinyújtjuk, majd rárakjuk ugye a nyújtófára, szépen feltekerjük, és az a tipikus mozdulat, ahogy így gyönyörű szépen ráhintjük a pitének a tetejére, hogyha nagyobb lett, mint a forma, akkor sincsen semmi gond, mert ugye szépen körbevágjuk, hogyha mondjuk egy ilyen klasszikus kör alakú piteformáról beszélünk, nyilván, ha csak a gáztepsibe sütjük, mint a nagyik, akkor igazából nem annyira számít, de akkor levágjuk, és a maradékot azt még mindig ki tudjuk nyújtani, és tetszőleges szaggatókkal kis mintákat tudunk tenni a tetejére.
0: Látom a szemem előtt, és érzem az illatát. Na, már.
1: Jó.
0: Úgyhogy megvagyunk. Mennyi ideig süssük, és mire figyeljünk még itt?
1: Igazából én alsó-felső programon szoktam sütni, ugye mostanában a mai sütők már nagyon flancos programokkal dolgoznak. Az, hogy meddig kell sütni, az függ a sütőnktől is. Nekem egy viszonylag mondhatni hiper-szuper sütőm van, de mégsem annyira szeretem, mert nagyon gyengén süt, úgyhogy nálam például picit magasabb hőfokkal, tehát mondjuk körülbelül olyan 175 fokon szoktam sütni, és olyan 35-40 perc alatt elkészül. Igazából figyeljük, hogy olyan aranybarna legyen a teteje, és a másik kérdés még ugye, hogy teszünk a tetejére tojást, vagy nem.
0: És teszünk?
1: Na hát képzeld el, hogy nekem anyukám soha nem tesz a pite tetejére, de

0: Dévát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ez volt az utolsó dal, amit én ma játszottam neked, ugyanis elbúcsúzom, a mikrofonnál Korcsok Laurát hallottad, és már vált is engem, kedves kollégám Szikora Tomi, vele kezdődik a Petőfi 56, úgyhogy maradj itt, köszönöm a mai figyelmed, és hogy velem tartottál, holnap is várlak nagyon sok szeretettel, holnap is találkozzunk, addig is legyen csodaszép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megemelik a Duna vízszintjét Paksnál, forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. Egész hétvégén marad a kánikula.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: 4 autó ütközött össze az M1-es autópályán a határ felé, a 85-ös jelű Komárom csomópontban. Csak egy sávon halad a forgalom, 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Napokon belül annyira alacsony lehet a Duna vízállása Paksnál, hogy az atomerőművet teljesen le kellene állítani. Ezt próbálják megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet jelentene az országnak. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszentbenedekhez, hogy mesterségesen megemeljék a vízszintet. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszint emelkedést regisztráltak a Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett, kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban tudják irányítani az atomerőmű hidegvizes csatornája felé. Eddig 20 centit süllyesztettek a bárkákon, mondta a Paksnál zajló mederszintemelési munkák műszaki vezetője. Visszautasítja a Mészáros Lőrinc és Szélászló érdekeltségébe tartozó társaság, hogy jogellenesen jutott volna az M6-os autópálya üzemeltetéséhez, vagy kárt okozott volna az államnak. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményében arra reagált, elveszik a társaságtól a stráda egy részének üzemeltetését. A Mészáros Szíj konzorcium közölte, nyílt közbeszerzés pályázott a feladatra. Magyar Péter miniszterelnök tegnap közölte, az intézkedéssel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozót tüzek miatt. Orbán Anita a horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott, legtöbben az omisi térségből kértek segítséget. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Visszatér a kánikula, sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a szél megélénkül. Napközben 32-35 fok, este 16-28 fok lesz. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Már is kezdődik a Petőfi 56, a műsor, amelyben visszaszámolunk, és a hét legkedveltebb, legtöbbet kért, legjátszottabb magyar zenét rangsoroljuk. Hello, én a listavezető Szikora Tamás vagyok. Erős a kezdés, itt a Bagosi Brothers Company és a Zuhanás az 56.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: Ide jó tartozni. Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: A hét kedvencei között Csinszka, aki Erdélyből indult, és az elmúlt években egyre többen figyeltek fel rá a különleges hangzásvilága miatt. Csinszka zenében nagyon izgalmasan találkozik az élő hangszerelés, valamint a modern elektronikus hangzás. Ettől lesz egyszerre friss, mégis ismerősen otthonos az, amit ő képvisel, amit ő csinál. A népzenei és alternatív hatások is szépen megjelennek a dalaiban, de mindig van mennük valami mai, valami könnyen szerethető. Itt van például a következő kedvencünk, amelyet a Petőfi Rádió hallgatói már jól ismernek. Csinszka, felsütött a napsugára!

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Itt a Follow the Flow és a Szívrabló. A dal, amelynek szerintem az üzenetét legjobban BLR fogalmazta meg. Ő azt írta, a dalnak a lényege, hogy nem egy másik ember határozza meg a mi értékünket. Attól, hogy ő nem tudott mellettünk maradni, attól még mi igenis értékesek vagyunk, mert néha egyszerűen vannak emberek, akik csak addig tudnak hozzánk kapcsolódni, ameddig a számukra kényelmes. A Szívrabló című dal pedig erről a felismerésről és továbblépésről szól. Ha valaki ebben a szitúban van, akkor ez a dal, remélem, hogy erőt ad most. Follow the Flow, Szívrabló a Petőfi Rádióban.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Amelyben következik a Balkán VIP és a szabadabb. Mert van az a pillanat, amikor egyszer csak rájössz, hogy huha, már nem az az ember vagy, aki korábban. Hogy valamit elengedtél, valamit megmertél lépni, vagy egyszerűen csak végre a saját utadat kezdted járni. Na, a következő dal pont erről az érzésről szól. Arról, hogy a változás nem mindig ijesztő, néha éppen azt tesz igazán szabaddá. Itt a szabadabb a Petőfi Rádióban.

0: Ide jó tartozni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Dash Young Fly kiskece. Ez következik a Petőfi Rádióban, amely nem csak a mi slágerlistánkon népszerű, hanem például a YouTube-on is, mert az első, a legnépszerűbb zenei videók listáján. A kiskece szól mindjárt.
3: Kiskece lány a sötétben, bele virrad rám a hajzat, a csók megígérted, de egyedül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal.
1: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
0: A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megemelik a Duna vízszintjét Paksnál, új lakásépítési program kezdődik, egész hétvégén marad a kánikula.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Baleset történt az M1-es autópályán a határ felé a 85-ös jelű Komárom csomópontban. Csak egy sávon halad a forgalom, már 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, válaszol másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Napokon belül annyira alacsony lehet a Duna vízállás a Paksnál, hogy az atomerőművet teljesen le kellene állítani. Ezt próbálják megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet jelentene az országnak. Indul a Becker lelakásépítési program, jelentette be a közlekedési és beruházás miniszter. Vitézy Dávid szerint nem csupán lakásépítésben, hanem új élhető városrészek kialakításában kell gondolkodni, közösségi terekkel és jó közlekedéssel. Fontos, hogy kialakuljon egy hosszú távú fenntartható bérlakáspiac is. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4iG cégcsoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a Tudományos és Technológiai miniszter. Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai, informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit. Több száz drónnal támadta Oroszországot Észak-Ukrajna. Moszkva térségében az orosz légvédelem 8 drónt megsemmisített. A támadásban 2 megsérültek, egy 9 éves gyerek súlyosan. Találat érte a szamáriai ipari körzetet is, áldozatokról nem tudni. Indonéziában 38-ra nőtt a hajnali földrengés halálos áldozatainak száma. A földmozgásban több épület és lakóház is összeomlott. 6 sérültről tudni, további 2 ember a romok alatt rekedt. A mentésük most is tart.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A szél több felé megélénkül. Napközben 32-35 fok, este 16-28 fok lesz. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Belencei tó 27 fokos.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy óra után sem hagyunk unatkozni, tökéletes társad leszünk a hétvégében, akár a strandon, akár napozás, pihi, autózás közben. A Petőfi Rádiós lágerlistáját hallod. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Itt a kezdés, Dash Young Fly Kiskece.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: Petőfi 56 a stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello, és következik az Arkidra, a zenekar, aki 2024-ben a Petőfi zenei díjátadón elnyerték az év felfedezettje kategóriát, és azóta is hülyen gyártják az újabbnál újabb dalokat. Itt van például a Kóborló, a dal, amely egy vers, Borsi Bálint Kóborló című verse, egy az egyben a refrén, és már egy verses este megbeszélték, hogy ebből a versből sláger lehet, és az is lesz. Készült hozzá egy animációs klip, amely hűen tükrözi a dal témáját, amely egy szakítás. Arkidra, Kóborló, ezt hozom most a Petőfi Rádió hivatalos slágerlistáján, mutatom a helyezését.
0: A magyar zene hivatalos listája. Petőfi 56. Petőfi Rádió.

Fi 56. A 36. A legújabb magyar zene. Emlékszem, mikor semmi nem

0: magyar zenei listája.
1: A műsorvezető
2: Szikora Tamás, hello! A színpadon pedig a 4S Street, akik holnap például Lövőn játszanak, de ebben a hónapban a koncert helyszínek között ott van 19-én Debrecen, 20-án Törökszent Miklós, 22-én Berente, 28-án Velemen, majd 29-én Farkaslakán lépnek fel. És szerintem ezt a dalt is játsszák mindenhol. Egy nagy-nagy Petőfi rádiós kedvenc következik a hivatalos lágerlistánkról. 4S Street, hadd menjen, ez pedig a helyezése.
1: Aha.

amely mondhatni egy érzelmileg nehéz időszakról szól, az önkeresésről, valamint egy kapcsolat utáni továbblépésről. Mert hogy a szövegben végig ott van az a kettősség, hogy a főszereplő szeretne közel maradni valakivel, de közben érzi, hogy egyedül kell mennie tovább. Ez a dal emlékeztet minket arra, hogy a könnyek, a bizonytalanság és az újrakezdés is

0: zenei listája a hét legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Pontosan a lista felénél vagyunk, így holnap délben folytatjuk majd a visszaszámlálást a top 28-szal. Maradj velünk a folytatásban is, Kenész Kolos vált engem a Petőfi Rádióban. Én pedig léptem, kellemes hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
5: Megemelik a Duna vízszintjét Paksnál. Új lakásépítési program kezdődik. Egész hétvégén marad a kánikula.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: 4 személyautó ütközött össze korábban az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán a 85-ös kilométernél. Most arra megszűnt a forgalmi akadály, de a több mint 12 kilométeres torlódás nehezen oszlik fel. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a 23-as kilométernél 3 autó ütközött össze. Már 2 sáv járható, de a torlódás itt is csak lassan oszlik fel. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala. A 62-es és a 70-es kilométer között csak egy sáv járható. Aki teheti, az 55-ös jelű 60 és a 70-es jelű Gyöngyös csomópontok között válasszon másik útvonalat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
5: Napokon belül annyira alacsony lehet a Duna vízállása Paksnál, hogy az atomerőművet teljesen le kellene állítani. Ezt próbálják megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet jelentene az országnak. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és a Duna-Szent Benedekhez, hogy mesterségesen megemeljék a vízszintet. Megkezdődhet a Bekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4iG cégcsoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanás Zoltán arról írt, az elmúlt években a 4iG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálták-e Magyarország érdekeit. Európa legnagyobb Szűz Mária szobrát avatták Nagyboldogasszony ünnepén a közép-lengyelországi Torun városa közelében. Az 55 méter magas emlékmű tervét egy lengyel művész készítette, az építkezés anyagi hátterét pedig egy lengyel milliárdos házaspár biztosította, akik gyógyulásért felajánlott hálaadó adománynak, egyben turisztikai látványosságnak szánták az emlékművet.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ma sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A szél több felé megélénkül, napközben 32-35, késő este 16-28 fok lesz. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Duna Budapestnél 24 fokos.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Egy nagyon szép szombatot kívánok neked, oda a másik oldalra, ciao, szia, Kenész Kolos már megérkezett a fedélzetre, és ez így lesz egészen este 8 óráig, már minden, hogy érkezem folyamatosan, hanem vagyok, és vagyunk végig, remélem, hogy te is ott a másik oldalon, mindjárt a BSV dalával, de most a Heaven Street 7 hozza a klasszist.
0: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel.

Felvétele sose hollal, meg Szofiával. A keserűt hallottad, reméljük, hogy neked nem keserű a délután, ott segítünk feldobni, segítünk megédesíteni, és te is segíthetsz egy üzenettel, hogy mi az elérhetőség. Ott van a Petőfi Rádió Messengeren, ahol ingyenesen írhatsz, de persze a Viber is ezen lehetőségek közé tartozik, de az SMS számunk is változatlan 06 30 30 33 80. A következő órában benépesül majd a stúdió, hogy kivel, kit köszöntünk majd itt élőben, és hozza nekünk premier előtt a dalát, nem sokára hozzuk majd a részleteket ezzel kapcsolatban, illetve meglássuk azt is, hogy mi a helyzet az időjárással, mert azért változások mentek végbe itt a fejünk felett, lehet, hogy annyira nem is vettük észre, mert beállt egy bizonyos szintre, de azért az ember érdeklődik például az iránt biztos, hogy mikor jön már egy kis csapadék, mert minden olyan poros, hogy egyébként szinte lehetetlen meglenni. Például egy bizonyos fesztiválon is, aminek utolsó napja van, hogy melyik ez a fesztivál, nem sokára megdumálgatjuk közösen, addig viszont egy vadi új daj lábas Vikivel, ez a 30

Na ez a dal például a tegnapi Sziget Fesztiválon is hatalmasat ment, hiszen az Imago Mundi első fesztiválos fellépését ott élte át, ez volt az Elszállnék itt a Petőfi Rádióban, és persze mi is szállunk tovább veled, meg azokkal az infokkal, amik segítenek egy szombat délutánban. Igen, meleg már az időjárás, 35-36 fok is tapasztalható, így tehát egy hűsölésre mindenképp érdemes lehet akár a lehetőséget megadni, hogyha persze mindez akár számodra is lehetséges. A folytatásban pedig jön a lehűlés, ahogy mondják, képzeld el, hétfőre jön végre a csapadék, de rég vártunk már erre, minden nagyon poros, minden nagyon száraz, az imént említett Sziget Fesztiválon is nem kell füstgép, elég, ha csak a por száll mindenhova, aztán az orrodból meg utána fújhatod ki napokon keresztül, szóval óvatosan, érdemes, hogyha esetleg ma délután például oda mennél ki egy kendővel vagy maszkkal készülni, tudom, hogy nem kényelmes, tudom, hogy nehéz, de mégiscsak az egészséget fontosabb mindennél, meg persze a mentális egészségben is segít a Petőfi Rádió az erékkel, mindjárt meghallgatjuk a Honey Beast és Pornograst közös vadi új tracket, de most az Intim Tonna Illegál egy klasszisa, a Hypnotizer király itt a Petőfi Rádióban 2010-ből.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igaz a pontja,

A vodkával csak csinyán, kis Kevin és Marics Peti közös az Elszáll az idő itt a Petőfi Rádióban, és valóban száll az idő. Nem sokára már 3 órához kanyarodunk, ami azt jelenti, hogy folytatjuk majd egy vendéggel, de előtte még megismerkedünk a mai névnaposokkal, hiszen köszönhetjük a Máriákat. Nem véletlenül, ugyanis képzeld el, augusztus 15-e nagy boldogasszony napja. Ez a katolikus egyházban Szűz Mária mennybe menetelének ünnepe, és egyébként ez az egyik legrégebbi Mária ünnep is. De van egy sokkal hétköznapi érdekessége is. Régen ezt a napot egyfajta határnapnak tekintették, hogy miért? Nem sokára megosztjuk veled a részleteket. Addig viszont Betonhofi és Anubis kettőse. A pont jó itt a Petőfi Rádióban, ami a Sziget Fesztiválon, a Budapest Park színpadon is nagyot ment a tegnapi estén. Persze, te sike, aha, majd...

0: VIP-tól. Ez volt a Vigyen el a szélét a Petőfi Rádióban, hogy miért határnap a mai nagy boldogasszony napja. Lassan tényleg érezhető, hogy közeledik az ősz, ezt mondják a szakemberek. Szóval augusztus 15 még abszolút nyár, de innentől azért már ott van a levegőben az a bizonyos jaj, mindjárt vége a nyárnak érzés. Kivéve a Petőfi Rádióban, nálunk a nyári hangulat adott, főleg, hogyha Paulina is jön.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Új lakásépítési program kezdődik. Amerika lesz az idei mesterségek ünnepének díszvendége.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Négy személyautó ütközött össze korábban az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán a 85-ös kilométernél. Most arra megszűnt a forgalmi akadály, de a több mint 12 kilométeres torlódás nehezen oszlik fel. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a 23-as kilométernél három személyautó ütközött. Már két sáv járható, de a torlódás csak lassan oszlik fel. A 11-es főúton Leányfalu belterületén két személyautó és egy tűzoltó jármű ütközött. A 26-os kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A bárkák beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek a felettük és alattuk lévő folyószakasz között. A beruházás ütemterv szerint halad, ugyanakkor kőszállító teherautókból továbbra is hiány van. A paksi atomerőmű teljes kapacitású működéséhez a jelenlegihez képest további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. Magyar Péter szerint egyelőre nem lehet megmondani, mikor működhet újra teljes kapacitással az erőmű. Közben zajlik a fenék küszöb építése is, amelytől további vízszintemelkedést várnak a szakemberek. Megkezdődhet a Bekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a jövő csütörtökön kezdődő mesterségek ünnepének. A négy napon át tartó budapesti rendezvénysorozatra 18 amerikai művész érkezik. A program egyik különlegessége egy közös hímzés lesz két textilművésszel, ahova a közönség is bekapcsolódhat rajzokkal, üzenetekkel vagy magyar hímzéssel.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Döntős a magyar női 4x100-as váltó az atlétikai Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Országos csúccsal döntőbe jutott a Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású 4x100-as váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar 4-es 42,84 század másodperccel előfutamában a harmadik helyen végzett. Drámai körülmények között végül hatodik lett Venyercsán Bence a férfi gyaloglók maratoni távján. A BHS-e versenyzője az utolsó kilométer elején még második volt, ám 4 perces büntetést kapott és lemaradt a dobogóról, de még így is új országos csúccsal 3 óra 1 perc 18 másodperces idővel ért célba. Harmadik helyen végzett előfutamában Milák Kristóf, összesítésben pedig a tizedik idővel középdöntőbe jutott 50 méter gyorsan a párizsi úszó Európa bajnokságon. 200 méter vegyesen Kós Hubert is ott lesz a középdöntőben, akár csak a nőknél 200 pillangón a mindössze 16 éves Kertész Boróka. Ugyanebben a számban Jekyll Viviannek viszont nem sikerült a továbbjutás, és 100 háton Rácz Zsombor is búcsúzott az előfutamok után. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok lesz. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Duna-Budapestnél 24 fokos.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: a Petőfi Rádió veled a szombat délutánodban, Kenész Kolos itt a fedélzeten, és remélem, hogy te is a másik oldalon már felkészültél arra, hogy megismerkedj egy nagyon tehetséges fiatal lányjal, Hinkel Flórával. Hogy ő kicsoda és mit csinál? Jönnek a részletek Paulina dala után.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: ez a Petőfi Rádió lenke különlegessége után az utóbbi percekben hallhattad a Szíven ütnek a mélyek című dalt, és minket pedig szíven ütnek mindig az újdonságok, és nagyon szeretjük őket, amikor jönnek hozzánk előadók és hoznak vadi új felvételeket. Ma is ez történik, ráadásul premier előtt hallgathatjuk meg Hinkler Flóra vadi új trackjét. Szia Flóra!
1: Hello, sziasztok!
0: Hogy vagy, hogy érkeztél most ide az A38-ra?
1: Egy kicsit izgulok egyébként, de inkább azt érzem, hogy rengeteg lehetőség így most így kitárult, és aha, így elképesztően nyitott vagyok mindenre.
0: Szóval, első interjú.
1: Igen, igen.
0: Hát, megtiszteltetés, hogy itt fogadhatunk.
1: Nekem is, köszönöm.
0: És ami egyébként szerintem így első körben akár a hallgatókat is érdekelheti, hogy kicsit így helyezzünk el téged a térképen, mikor kezdtél el zenével foglalkozni?
1: Ezen a kérdésen egyébként tegnap már elkezdtem gondolkodni, mert hogy nem annyira egyszerű, mert valójában én 3 éves korom óta, vagy amióta megszülettem, így kapcsolatban vagyok a zenével. Tehát én voltam az, aki az ovinál kiállt egy mikrofon, és elkezdett énekelni a télapós eseményen. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon...
0: Szerintem mindenki csinálta, csak valaki kevesebb sikerre.
1: Ja, de igazából szerintem így 2 éve jött el az, hogy így megfogalmazódott bennem, hogy így sok mindenben kipróbálom magam, de akkor nézzük meg, hogy ezzel mi lesz. És akkor így kb. Így jött egyébként, hogy elkezdtem dolgozni azon, hogy akkor bennem, hogy jelenik meg a zene, és akkor én ebben mit tudok adni.
0: Milyen más utak voltak még?
1: Én egy olyan ember vagyok, aki mindent csinál, tehát a fotózástól kezdve elképesztően érdekel a divat egyébként, oda vagyok a gazdaság meg a pénzügyes részekért, wow, úgyhogy nagyon-nagyon sokféle
0: igen, minden sok
1: így, igen, így előjött, és akkor így igyekeztem is sorra venni, hogy oké, 22 éves vagyok, tehát 22 évesen, mik a lehetőségeim, mik azok, amik így szóba jöhetnek, és akkor jött a zene, hogy egyébként ez egy ilyen körbejáratlan téma még. Úgyhogy igazából most kezdtem el így jobban foglalkozni vele, hogy akkor mi van ebben.
0: És mi volt az elindító pont, vagy ki volt az, aki esetleg így motivált ebben?
1: Igen, igen. Igazából a gimibe volt egy ilyen zenés műsor, és akkor ott az énektanárom azt mondta, hogy Flóra, ezzel kezdj valamit mindenképpen. És akkor ő volt az első, aki így elkezdett így ezen gondolkodni, hogy mit lehetne kihozni, és akkor rengeteg magabiztosságot így belém öntött, és akkor mondta, hogy ebbe van potenciál. És akkor ő volt így az első, aki így ezt elindította. Utána 2 zenekarban is benne voltam, de vagy ez a zenekaros élet annyira nem tetszett, vagy így nem
0: inkább
1: nem
0: szólóban.
1: A szóló, igen. Hát,
0: de így az élet más területein is egyébként látod azt, hogy így nehezebb akár közösségben, csapatokban dolgozni, vagy ez inkább a zenére korlátozódik?
1: Csak a zene.
0: Csak a zenében.
1: Csak a zene. Igen, mert ott lehet, hogy így nagyon egyedi elképzeléseim vannak, és akkor így nagyon megvan, hogy mit szeretnék.
0: Na beszélünk.
1: Így látni a végén.
0: Beszélünk akkor ezekről az egyedi elképzelésekről, de addig pedig zenélünk egyet, még pedig Filó és Toni 2-se szól most a Petőfi Rádióban, ez már is a 100-szor.

0: Ezt a dalt akár százszor is meghallgathatnánk, és van egy olyan dal, amit még egyszer sem hallottunk, ezt hozzá el nekünk Hintler Flóra, aki továbbra is itt van velünk a stúdióban. Szia!
1: Hello, sziasztok!
0: Hát ott álltunk meg, hogy vannak egészen konkrét elképzeléseid a zenében. Ez miben mutatkozik meg?
1: Hát van egy olyan vízióm, hogy egyébként imádom a popot, de hogy egy csomó zenét hallgatok, tehát nagyon sokfélét, a metaltól kezdve, egészen a regiig, mindenféle, és van egy olyan vízióm, hogy mi lenne, hogyha a pop világba is behoznánk ezeket az elemeket egy kicsit. És ez a zene, amit most még így elsőre elkészítettünk, ez még ilyen kicsit ilyen biztonsági játék, szóval ez az volt, hogy mi az, ami igazán bennem van, de most, ami így megfogalmazódott, hogy én mindenképpen szeretnék egy olyat, ami kicsit ez a pop metal ötvözete, hogy ebből mit lehet kihozni. Mert szerintem rengeteg lehetőség van ebbe. Vagy említsek mást is egyébként, én oda vagyok ezekért a törzsi zenékért, törzsi énekekért, ez az ősanya vibe egyébként. És tökre izgi szerintem, hogyha mi van, hogyha ugyanezzel ötvözzük a popot, és akkor csinálunk belőle valami egészen újat, szóval igazából határa csillagoség.
0: Itt egyébként még az jut eszembe, hogy ebből a szempontból mondjuk értem is, amit az előbb mondtál, hogy nehéz olyan embereket magad köré találni, akik közösen tudnak ebben veled gondolkodni, mert ezek tényleg nagyon konkrét és specializált dolgok.
1: Abszolút.
0: De mégis akkor ki tud neked mondjuk ebben támogatást nyújtani?
1: Igazából alapból mindig magamból merítek erőt, hogy az, hogy én száz felé tudok így figyelni, vagy így érdeklődni, szerintem ez így egy csomó emberbe felkelthető, hogy adunk nekik erre lehetőséget.
0: És a zenét azt meg autodidakta módon tanultad amúgy?
1: Abszolút, igen. Igen. Volt, aminek talán egyébként Radó Ident megemlíteném, mert ő egy szuper nagy támasz volt ebben, ő mindenben segített, ami így az elinduláshoz kellett. De hogy most egyébként egy szuper csapattal kezdtünk el dolgozni így a projekteken, és a gitáros srácok is, igazából mindenki nagyon nyitottan áll ehhez, és abszolút támogatják akár ezt a metal vonalat, ők később zenéltek is, vagy előbb zenéltek is metalba, szóval nagyon-nagyon sokszínű a csapat, társaság, de itt tök nyitott arra, hogy akkor alkossunk valami újat.
0: És akkor mondtad, hogy még egy kicsit finoman indultatok, neki elhoztad nekünk így megjelenés előtt a Bírom Még című vadi új első megjelenésedet?
1: Abszolút első.
0: Első szóló dalod. Mit kell akkor erről tudnunk konkrétan?
1: Ha egy ilyen mondatban jellemezhetném szerintem ezt a dalt, akkor az az érzés lenne, amikor állsz a villamoson, meleg van, hozzád érnek az emberek, ragadnak, és tudod, hogy még 10 perc van, addig, amíg le kell szállod. És akkor így állsz, hogy bírom még. Még mindig bírom. Most már kicsit kivagyok, mert egyébként egész nap dolgoztam. Majd kicsit szívom, de bírom még. És akkor kb. Ezt hozza le ez a dal, hogy vannak szituk, amikor nem tudod azt mondani, hogy hatalmas gond van. Csak így azt érzed, hogy most már is sok. Most le akarsz szülni, és kell egy kávé. Vagy egy feles, vagy bárkinek, aki amit akar, valami kell.
0: És hát végül is dél már, elmúlt, szóval.
1: Kinek mi? Igen. De hogy valahogy így ezt hozza ez a dal, hogy az emberekben benne van az a feszkó, hogy én mindig bírom. Aha, még bírom még. Oké. Szóval ez.
0: Hát reméljük, hogy a dalt is nagyon bírni fogjuk, egyrészt, másrészt pedig, hogy erőt meríthetnek akár a drága hallgatók is belőle, akkor premier előtt hadd szóljon itt a Petőfi Rádióban Hinkler Flóra, és a Bírom Még.
2: Ez a legújabb magyar zene. Petőfi.

0: Yeah, micsoda sláger itt a Petőfi, mert ez szerintem sláger, gyanús, Hinkel Flóra hozta el nekünk vadi új felvételét. Hát milyen volt meghallgatni így a rádióban?
1: Hát elképesztően jó érzés egyébként, hogy így érzem, hogy egybe van az egész, és hogy összeállt, és ez rengeteg munka, meg rengeteg ilyen, igazából ilyen, nem is tudom, együtt álmodás, most így egybeállt, és egybe van, és ez csodálatos érzés.
0: De jó ezt hallani. Mondtad is amúgy, hogy egyben még nem is nagyon hallgattad meg így,
1: igen,
0: az utóbbi,
1: igen,
0: időszakban,
1: igen.
0: Most mindig,
1: igen,
0: kerested a kis részleteket,
1: igen,
0: benne.
1: Igen, abszolút. Mert hogy ugye az ember, amikor így hallgatja, akkor nem az, hogy így egybe hallja, hanem hallom a vokált, meg a itt lehetett volna egy picit magasabbra, picit lentebb, vagy akár a gitár, vagy ez itt állat jó, lehet, hogy egy kicsit hangosabbra kéne, de most meg így egybe van, és így egybe cseng, és így elképesztően jó érzés.
0: Hát drága Petőfi, se károsszuk el akkor Flórát üzenetekkel, 06 30 30 33 80, mindenképp írjátok le, hogy hogy tetszett, remélem, hogy sok emberhez eljutott. Nagyon érdekelne még az, hogy most akkor mi a next step, mi a következő lépés?
1: Igen, az fix, hogy egyébként még ebben az évben összerakunk egy olyan önálló formációt, meg egy olyan önálló műsort, amivel esetleg egyébként a jövő nyára már lehetne itt-ott megjelenni, koncertek, meg ilyen egyéb kis bulik, szóval most így az lebeg a fejem előtt, hogy mindenképpen kitalálni, hogy mi az irány, meg beütemezni, hogy mi miután következik, és akkor jön egy ilyen, hát nem tudom, most ez azért egy ilyen ugródeszka, szóval, hogy így azt érzem, hogy most akkor most kell alkotni, ha valamikor.
0: Látod magad egyébként a színpadon? Nem a színpad előtt, hanem a színpadon?
1: Abszolút. Én egyébként egész sokat voltam már színpadon, ugye mindenféle más együttessel, meg ilyenekkel, szóval az a része nem lesz új, ez sokkal újabb egyébként, hogy megvalósítani magamat, és hogy egyébként ez biztos nagyon új lesz, hogy önmagam lenni a színpadon, és Hinkel Flórát képviselni, nem pedig egy együttes mögött elbújni, vagy valami,
0: igen,
1: ilyesmi.
0: Hát nagyon kíváncsian várjuk a folytatást, Flóra, köszi, hogy behoztad az
1: alatt. Én is köszönöm.
0: Holnaptól akkor mindenféle platformon hallgathatják,
1: igen,
0: a drága Petőfisek
1: is. Igen, YouTube-on pedig videóklippel fog jelentkezni, szóval elképesztően izgi.
0: Mondtad, hogy még az utolsó simításokat
1: végzitek. Igen, még remélem, hogy minden elkészül, de biztos, hogy elkészül, úgyhogy...
0: Mondtad, hogy szuper a csapat.
1: Nagyon jó, úgyhogy készülünk.
0: Jól van, várjuk sok szeretettel, Flóra, csodaszép napot, és köszi, hogy jöttél.
1: Én is köszönöm, sziasztok!
0: A drága Petőfiseknek pedig egy halott pénzdalt küldünk már is. Szól a Hajtól szívig.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél. A hangodból hallom, a szívedben látom, tested

Az biztos, hogy Bionex is rengeteget változott az idővel, és te is így vagy vele, hiszen az élet is sok mindenben változhat. Viszont az biztos, hogy a Petőfi Rádióban szólnak a legmenőbb hazai felvételek és igazi különlegességek. Hinkel Flóra hozta el nekünk vadi új felvételét. A Petőfi Rádió Facebook oldalán már ott van a közös fotónk, a poszt, meg persze megjelöltük Flórát is a bejegyzésben, szóval, hogyha tetszett a dal, és például követnéd a további pályafutását, akkor ott mindenképp megtalálod az elérhetőségét, például az Instán. Viszont nálunk addig sláger hátán, hiszen így jó egy szombat délután, nem? Mindjárt Ákos, itt lesz velünk az MB is, de most Wolf Kati és a Szerelem miért múlsz?

0: Abban ott a lehetőség, hogy jobb legyen, és ebben támogatunk mi is. Ciao, szia! Kenész Kolos továbbra is itt, a legfontosabb információk már is a füledben, aztán pedig Majkával kitáncoljuk magunkat.
1: A 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Új lakásépítési program kezdődik. Tilos a fürdőzés a Velencei tó több strandján.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt korábban az M1-es autópályán a határ felé a 70-es kilométernél Tata közelében. A műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Szakaszosan lassulások, időszakos megállások jellemzik az erős forgalom miatt az M1-es autópálya határ felé vezető oldalát. A 67-es jelű Tata, illetve a 94-es jelű Bábolna csomópontok között lassabb haladásra kell készülni. A 11-es főúton Leányfalubel területén két személyautó és egy tűzoltó jármű ütközött. A 26-os kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kovács Gyula, a művelet műszaki ellenőre közölte, reggelre már az első bárka beállítása után 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek. A paksi atomerőmű teljes kapacitású működéséhez a jelenlegihez képest további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. Közben zajlik a fenékküszöb építése is, amely majd alulról emeli a Duna vízszintjét. Megkezdődhet a Bekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencei tavi stranton a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a jövő csütörtökön kezdődő mesterségek ünnepének. A négy napon át tartó budapesti rendezvénysorozatra 18 amerikai művész érkezik. A program egyik különlegessége egy közös hímzés lesz két textilművésszel, ahova a közönség is bekapcsolódhat rajzokkal, üzenetekkel vagy magyar hímzéssel.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Döntős a magyar női 4x100-as váltó az atlétikai Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Országos csúccsal döntőbe jutott a Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású 4x100-as váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar 4-es 42,84 század másodperccel előfutamában a harmadik helyen végzett. Drámai körülmények között végül hatodik lett Venyercsán Bence a férfi gyaloglók maratoni távján. A BHS versenyzője az utolsó kilométer elején még második volt, ám 4 perces büntetést kapott és lemaradt a dobogóról. De még így is új országos csúccsal 3 óra 1 perc 18 másodperces idővel ért célba. Három magyar jutott tovább a párizsi úszó Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. Futamában harmadik lett, összesítésben pedig a 10. helyen középdöntős Milák Kristóf 50 méter gyorson. 200 méter vegyesen Kós Hubert a 7. idővel jutott tovább, míg 200 méter pillangón a mindössze 16 éves Kertész Boróka a 8. helyen kvalifikálta magát a középdöntőbe. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 4 perc elmúlt, 4 óra, 4-en magasabbra emeljük a fokozatot, és remélem, hogy 4-jel több hallgatónk is van, minimum. Ez a Petőfi Rádió, szia, Kenész Kolos itt a 4-esek fogságában, meg a 4-es street. Na, ők viszont ebben az órában nem jönnek, viszont Majkát ígértem, ő is kezd, mindenki táncol!
2: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádióban Szája Noé lazított, ez volt a Driftwood, amit meghallgattunk, köszöntünk a szombatodban, augusztus 15-e van, tök durva, hogy emlékszem, nemrég még csak azt mondtam, hogy a nyár utolsó hónapjába vágunk bele, ennek már a fele eltelt, viszont remélem, hogy van lehetőséged eltölteni akár családoddal, barátaiddal ezt az időszakot és teletölteni élményekkel, mi is segítünk majd tippekkel, de előtte még egy aktualitás, ugyanis biztosan te is hallottad nagyjából egy hónappal ezelőtt, hogy milyen súlyos szerencsétlenség történt egy repülőgépen, mégpedig az, hogy kitört egy ablak, és a hirtelen keletkező légnyomás csökkenés kirántotta egy az ülésben becsatolt férfi utast, úgy, hogy annak feje és felsőteste kilógott a gépből. Lehet, hogy olvastad a híreket ezzel kapcsolatban. És hogy miért hozom ezt be, ugyanis van előrelépés az ügyben, folynak a vizsgálatok, hogy mik most az eredmények, nem sokára megosztjuk veled, addig viszont egy újabb friss dal, Mira Monokától. Vidám lesz, ígérem, ez a Feel Alive már is a Petőfi.
1: Ez

0: lehetetlen. Egy kis erőt adó dal, bármit is csinálj most szombaton, nincs előtted lehetetlen. És így vannak vele az Imago Mundi srácok is, velük folytatjuk, de előtte július 10-én lehet, hogy emlékszel, kitört egy ablaksúlyos incidens egy repülőgépen, és hát a hirtelen keletkező légnyomás csökkenés kirántotta egy az ülésében ülő becsatolt férfi utast, úgyhogy annak feje és felső teste kilógott a gépből. Az utas az incidensben súlyos sérüléseket szenvedett, és most pedig folynak a vizsgálatok. 253 ciklussal ezelőtt a baleset előtt ultrahangos ellenőrzésen esett át a sérült lapát, de nem találtak semmi rendellenes. Ugyanis mi okozta a balesetet? Bizony-bizony kiesett egy alkatrész, ami kitörte az ablakot. Továbbá a hajtóműben tollakat és más madárhoz tartozó maradványokat találtak, ami arra utalhat, hogy a ventilátor lapát sérülését nem anyagfáradás, hanem egy vagy több a hajtóműbe repülő madár okozhatta. Folytnak a vizsgálatok, folytatódnak továbbra is, és hát biztos, hogy a férfinek, akivel ez történt, ez nem igaz, nem tudjuk, hogy kártérítésként mennyit kap, abban bízunk, hogy nem maradt maradandó sérülése, annak ellenére, hogy súlyosak mindezek természetesen. Itt a Petőfi, pedig súlyos dalok, itt is tett az Imago Mundi és az Estelente.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imago Mundiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Mindenek!

Itt a Petőfi Rádió, benne a G-Post Circus és Szirota Jennifer, közös a Szél úgy beszél, és a szél is hozott nekünk információkat, mégpedig azoknak, akik például a Dunakanyarban kirándulnának. Jó hír, hogy újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették, hogy az átkelés újra biztonságos legyen. Hát valljuk be, hogy azért nem egyszerű ez a történet, főleg, hogy a Duna vízállása ilyen alacsony, az A38 hajóról is lassan már kötéllel kell kimászni, annyira meredek a híd, és hát ez természetesen a közlekedésben is okoz fennakadásokat. Viszont fontos még a Komp kapcsán kiemelni, hogy a 3,5 tonnánál nehezebb járművek továbbra sem szállíthatók a Komp által. Erre mindenképp készülj. A folyó középső szakaszán a Dony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a Komp, napnyugtáig igény szerint viszi a járműveket, mi pedig szállítjuk mellé a slágereket. Platon Karatev odaér mindjárt, de most a Maria Thailand és a Nem voltál jó.

0: Egyetlen szó szólt a Kaukázustól itt a Petőfi Rádióban. Egyetlen szó, boldogság. Reméljük, hogy ez jellemzi a szombat délutánodat. 5 után is a 30Y-nal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Új lakásépítési program kezdődik. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Korábban baleset történt az M1-es autópályán a határ felé a 70-es kilométernél Tata közelében. A műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. A 11-es főúton Leányfaló belterületén két személyautó és egy tűzoltó ütközött össze. A 26-os kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kovács Gyula, a műveletműszaki ellenőre közölte, reggelre már az első bárka beállítása után 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek. A paksi atomerőmű teljes kapacitású működéséhez a jelenlegihez képest további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. Közben zajlik a fenékküszöb építése is, amely majd alulról emeli a Duna vízszintjét. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felítató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencei tavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdőzésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Döntős a magyar női 4x100-as váltó az atlétikai Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Országos csúcsa döntőbe jutott a Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású 4x100-as váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar 4-es 42,84 század másodperccel előfutamában a harmadik helyen végzett. Drámai körülmények között végül hatodik lett Venyercsán Bence a férfi gyaloglók maratoni távján. A BHS-e versenyzője az utolsó kilométer elején még második volt, ám 4 perces büntetést kapott és lemaradt a dobogóról, de még így is új országos csúccsal 3 óra 1 perc 18 másodperces idővel ért célba. Három magyar jutott tovább a párizsi úszó Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. Futamában harmadik lett, összesítésben pedig a tizedik helyen középdöntős Milák Kristóf 50 méter gyorson. 200 méter vegyesen Kós Hubert a hetedik idővel jutott tovább, míg 200 méter pillangón a mindössze 16 éves Kertész Boróka a nyolcadik helyen kvalifikálta magát a középdöntőbe. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A Petőfi Rádió elkísér téged otthon, úton, a melóban, mindenhol veled van, és helyszínelünk, ugyanis keressük, kutatjuk a nyomokat, hogy az előadók merre fele járkálnak, és próbáljuk őket ide terelgetni a Petőfi Rádió stúdiójába, hogy előadják például a 30Y szeretni akar című dalát.
1: Egy újabb óra.

0: Mások című dallat, Arány Tamás jó voltából. Örülök neki, hogy továbbra is velünk vagy. Nem sokára meglessük, hogy például milyen programok várnak téged a következő időszakot tekintve Egerben, de a zámai napokról is adunk neked egy beszámolót, sőt, meglessük azt is, hogy a Sziget Fesztivál utolsó napján milyen előadók hódítják el a közönség figyelmét. Közben viszont egy SMS jött a 06303030380-as számra. Karesztől kaptuk a pötyögést, aki Anikónak szeretné küldeni a következő felvételt, és a szeretetét jegyzi meg, ugyanis így szól az üzenet. Szia Anikó, köszönöm szépen, hogy velem vagy, nagyon-nagyon szeretlek, és tartsd meg jó szokásod, mindig főzz ilyen finomakat. Azért vártam egy kis hatásszünetet a végén, mert ez egy meglepő fordulat volt, azért amikor az ember ilyen romantikus dolgokat mond, akkor nem biztos, hogy ez az első gondolat, hogy főzz finomakat, de figyelj, a férfiakhoz azért sokszor a gyomrokon keresztül vezet az út, ezt nagyon-nagyon jól tudjuk. Meg a Blaha Louisiana felvétele is azért jól esik az idegrendszernek, hadd szóljon a sűrű végtelen.
1: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaha Louisiana-ból. Hallgassát

Vroom Vroom, ezzel folytatjuk a legújabb házbarna felvétel után. Jude Law lesz a következő társa, de előtte irány Eger, ahol a fröccsök lepik el a belvárost, ugyanis vino, kóstoló ünnep, mindez 17-éig, 6 napon át egri borokkal, koncertekkel, meg persze finomságokkal. Itt a Petőfi Rádióban pedig zenei finomságok számítanak rá, meg persze nem sokára belekóstolunk a Zámai Napok programsorozatába is, meghozzuk a Sziget fellépőit nem sokára.

zseniálisak a srácok. Ez volt a képkockák itt a Petőfi Fluortól és Diáztól. Köszönjük szépen, hogy továbbra is minket hallgatsz, Kenész Kolos a fedélzeten. Még ma, illetve holnap el lehet kapni a zámai napokat. Mese, udvar, még mindenféle egyéb lesz. Sőt, egyébként a mai este folyamán Kis Kevin is fellép majd. 8:30-tól lehet vele majd találkozni. És hát a kísérő program

0: kipróbálni, milyen egy íjat fogni a kezébe. Zámoljon meg tudja tenni még ezen a hétvégén. Tele van tehát az ország jobbnál jobb programokkal, illetve a Sziget Fesztivál is tart, hogy az utolsó nap programja hogyan alakult, mondjuk majd mindjárt a részleteket, addig pedig a Kuplung zenekar és a Nyomod a gáz!
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok!
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok!
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: a legújabb magyar zene.

0: Bekebelez ez a dal is, ami szólt a Petőfi Rádióban. A Supernemmel pedig folytatjuk a 6 órási infókat követően. Tarts velünk továbbra is!
1: Hova megy ki? Ki hova megy? Mire megy ki? Ki mire megy?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
6: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
9: Ez a Petőfi Rádió.
10: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Megkezdték a kárelhárítást az egykori óbudai gázgyár területén. Akadozik a kártyás fizetés az OTP rendszerében.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Dolgoznak az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyánnál. A 42-es kilométernél sávlezárás nehezíti a haladást, több kilométer hosszan araszolnak a járművek. A 71-es főúton Balatonvilágos térségében az M7-es autópálya csomópontjánál elesett egy motoros. A 3-as kilométernél a félútpályát zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
10: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kovács Gyula a művelet műszaki ellenőre közölte, reggelre már az első bárka beállítása után 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek. A paksi atomerőmű teljes kapacitású működéséhez a jelenlegihez képest további 25 cm-es vízemelkedésre lenne szükség. Közben zajlik a fenékküszöb építése is, amely majd alulról emeli a Duna vízszintjét. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felítató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Akadozik a kártyás fizetés az OTP rendszerében, és a bank online szolgáltatásaival is problémák vannak, írja a HVG. Az OTP mobilbank felületén arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy technikai hiba miatt egyes kártyás tranzakciók meghiúsulhatnak. A pénzintézet dolgozik a hiba elhárításán. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencei tavi strandon a rendkívüli alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást.
9: Petőfi Rádió. Sport.
11: Döntős a magyar női 4x100-as váltó az atlétikai Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Országos csúcsa döntőbe jutott a Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású 4x100-as váltó a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon. A magyar 4-es 42,84 század másodperccel előfutamában a harmadik helyen végzett. Drámai körülmények között végül hatodik lett Menyercsán Bence a férfi gyaloglók maratoni távján. A BHS-e versenyzője az utolsó kilométer elején még második volt, ám 4 perces büntetést kapott és lemaradt a dobogóról, de még így is új országos csúccsal 3 óra 1 perc 18 másodperces idővel ért célba. A hölgyek félmaratoni távján pedig szintén országos rekorddal a 10. helyen zárt Spiller Tiziana. Majer Gréta a 7., Bácskai Csenge pedig a 8. helyen végzett az ugrás döntőjében a zágrábi torna Európa-bajnokságon. Köszönöm a figyelmet!
6: Te Petőfi Rádió. Időjárás.
10: A sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Duna Budapestnél szintén 25 fokos.
6: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 64 perccel, de a lendület továbbra is veled van. Ez a Petőfi Rádió, örülök neki, hogy most is minket választottál, és együtt csipegetünk, mint a kis madarak a fészekből a jobbnál jobb felvételek közül, és bizony a legfinomabbakat próbáljuk neked kiválasztani, szóval ne aggódj. Bízd ide magad a szupernemnek.
2: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Kornél dala szólt, ez volt a Most kéne kezdenünk, és lesznek olyan előadók, akik ma este egészen elképesztő bulit csapnak, mégpedig a Budapesti Sziget Fesztiválon. A magyarok közül például a nagy színpadon Sziszi is ott lesz, aztán pedig a későbbiekben láthatod majd a Budapest Park színpadán egyébként a hazai fellépők közül a Blaha Louisianát, illetve a Pál utcai fiúkat is, de a Quimby is megmutatja majd tudását. Este pedig a legnagyobb név talán Skrillex, tehát persze mindenkinek a maga stílusra, hogy melyiket választja, hiszen rengeteg színpad, rengeteg lehetőség, a K-hídon a bejárat, és persze az élmények ott várnak a Sziget Fesztiválon. Ha esetleg ma este éppen oda tartasz, akkor nagyon kellemes időtöltést kívánunk neked. Miközben a Follow the Flow-val gyűrjük tovább a hangulatot, itt van a Best Szívom, ami szól a Petőfi Rádióban a szombat délutánodban.

0: minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Vállad a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

0: boldogságot hoztál nekünk a konyha, az utóbbi percekben ez volt a százszor visszajátszott itt a Petőfi Rádióban, és az időjárás is százszor, százegyszer, meg százkétszer lejátsza nekünk ugyanazt a leckét, és kicsit felhívja talán a figyelmünket arra, hogy érdemes egy kicsit jobban odafigyelni a hétköznapi szokásainkra. Most kaptunk az utóbbi hetekben bemutatót abból, hogy milyen a 40-42 fok, most azért kicsit nyugodalmasabb volt az utóbbi néhány nap, és egy kis lehűlés is érkezik, hogy milyen formában, mikor, mondjuk nem sokára neked a részleteket, addig viszont a Nestek szól, mégpedig az Iron Mafiától és Betonhoffitól itt a Petőfin.
1: Szevasztok, én Kéri András, Kálambó vagyok.

Szállnak feléd a dalok, mint egy fecske, ezt bizonyította Blanche az utóbbi percekben itt a Petőfi Rádióban. Szép szombatot kívánunk neked, most megnézzük, hogy mi történik majd az égen felettünk. Vasárnap még kapunk egy jó hőhullámot, 34 fokos maximumot jósolnak, aztán pedig jön egy kis eső, végre egy kis megkönnyebbülés, nagyjából 30 fokban áll majd meg a nappali felmelegedés, és 2-3 milliméternyi, tehát nem egy olyan nagy teljesítményt fognak nyújtani majd a felhők, de azért ennek is örülni kell. És hogy mi lesz majd augusztus 20-án, milyen időjárásra lehet számítani, erről majd a következő órában dumálgatunk, jó, hogy mi várható. Addig pedig megdumáljuk, hogy a telehold felvétele jó, megegyeztünk, rendítsek, akkor ezt szól mindjárt, de előtte a Honey Beast és Dániel Fi Gergő közösében a Bárcsak lenni.

0: vendéglátósoknak sem lehet könnyű ebben a nagyon kellemes fincsi időjárásban. Itt a Petőfi Rádió mindjárt 7 óra, és akkor játszom minden vendéglátásban dolgozónak Dániel Figergő dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerek tartalma.

0: Európa. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Megkezdték a kárelhárítást az egykori óbudai gázgyár területén. Ma ér véget a Sziget Fesztivál.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé. Ócsától az M0-as autóútig lassulásra és szakaszos torlódásra kell készülni. Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél lévő Bonyhád-Bátaszékbaja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kovács Gyula a művelet műszaki ellenőre közölte, reggelre már az első bárka beállítása után 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek. A Paksi atomerőmű teljes kapacitású működéséhez a jelenlegihez képest további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. Közben zajlik a fenékküszöb építése is, amely majd alulról emeli a Duna vízszintjét. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig a Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felítató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától a méreganyagot, a partszakaszt pedig lezárták. Ma este ér véget a 32. Sziget Fesztivál. Az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Brody dalokkal indult és Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi, új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Idén a világ 112 országából érkeztek fesztiválozók.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Európa-bajnoki ezüstérmes Márton Richárd 200 méter pillangón. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Egyéni csúccsal ezüstérmet nyert Márton Richárd 200 méteres pillangóúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. A 26 éves magyar versenyző 1 perc 54,6 másodperccel csapott célba, míg aztán másik magyarja Kós Hubert ugyancsak élete legjobbjával 1 perc 54,89-dal hatodikként zárt. Országos csúcsa döntőbe jutott a Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású 4x100-as váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar 4-es 42,84 század másodperccel előfutamában a harmadik helyen végzett. A 22 óra 48 perckor kezdődő döntőt a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 1-1-es döntetlennel zárult az Újpest MTK mérkőzés a labdarúgó NBA 1/4. Fordulójában. A 12. percben Jurek Gábor góljával szerzett vezetést a vendégcsapat, a 38. percben Matija Jujic egyenlített. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól északnyugat felől felhők érkeznek. Estétől ott a határ közelében már előfordulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: hetes perccel helyett 4-es perccel hagytuk el a 7-es órát. Csáó, szia, itt van Kenész Koros a fedélzeten, és neki lódulunk utolsó közös 60 percünknek, benne rengeteg nagyon király felvétellel, szóval érdemes a rádiódat továbbra is idehangolni, és lecsapni annak a kezét, aki hát akarja kapcsolni.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizáró

Balázstól és Mentától. Ez volt az Így volt szép itt a Petőfi Rádióban. Remélem, hogy ez a délután is nagyon szép volt. A holnapot is megtoljuk. Akkor is lesz majd beszélgetés, hogy ki érkezik hozzánk. Ez még csak a jövő zenéje. A Petőfi Rádió Facebook oldaláról, hogyha felkattansz, akkor ott majd megtalad mindenképp ennek kapcsán is a tartalmakat. Ígértük neked, hogy meglesjük, hogy mi vár ránk augusztus 20-án. Programokban is segítünk majd nyugalom, és a Petőfi Rádió veled lesz majd egészen a hosszú hétvégén is. 4 napot rádiózunk majd együtt, viszont időjárásban 30 és 32 fok közötti értékek, és bizony lesznek felhők az égen, tehát nem fogunk megsülni. Ez mindenképp jó hír, így talán az ember bátrabban tud akár programot szervezni. Itt a Petőfi Rádióban pedig majd azt is eláruljuk mindjárt, hogy mivel készülünk mi neked majd a mai estére. Addig viszont, ha meghallgatjuk a folytatásban Szörényt Polek dalát, de előtte még a Vatfrutik és a Tartalak.

Itt a Petőfi Rádió, benne a Fix a Libido, ez volt a sáska, amit hallgattunk az augusztus 15-ében. Ma még a Máriákat felköszönteted, holnapra pedig az Ábrahámok vannak beírva, róluk se feledkezz el. Nagyon kellemes idő lesz egyébként majd a holnapban, 34 fokkal legmelegebb órákban, és napsütés, aztán pedig este felé lehűlés, ahogy már megbeszélgettük, szóval van mit várni a dalokban is. Mindjárt itt a 4-es street, ez a Hadd menjen! Nem is

A Petőfi Rádió, nagyon köszi, hogy továbbra is velünk vagy, Kenész Kolos a fedélzeten, és nem sokára átkanyarodik a mikrofon Medgyessy Gábor elé, ugyanis vele lehet majd tölteni a következő órákat. Igazán különleges zenei válogatással készül neked, és lesz egyébként természetesen ma is akusztik, mégpedig a Faktoral együttes koncertjét hallgathatod meg. Mindehhez kívánunk nagyon kellemes időtöltés majd a 23 óra utáni időszakra. Addig pedig még slágerek egymás után. Mindjárt Flamparelmo, de most a halott pénz is, az ugyanúgy

0: Kenész Kolos, hálás a figyelmedért, köszi szépen, hogy a délutánt, a szombat délutánt együtt tölthetük. Holnap 14 órától folyt köv, szóval maradj továbbra is a Petőfivel, most pedig Meggyesi Gábor érkezik. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.

0: Petőfi Rádió.
1: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Földrengés volt Dél-Spanyolországban. Kánikulával búcsúzik a hét.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Az M6-os autópálya Iván Dárda felé vezető oldalán kigyulladt egy személyautó a 24-es kilométernél. A Százhalombatta észak csomópont lehajtóján útszűkületre kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kovács Gyula a művelet műszaki ellenőre közölte, ma reggelre már az első bárka beállítása után is 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek. A paksi atomerőmű teljes kapacitású működéséhez a jelenlegihez képest további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. Közben zajlik a fenékküszöb építése is, amely majd alulról emeli a Duna vízszintjét. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az ötös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg, az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár.
0: Petőfi Rádió. Sport.
2: Országos csúccsal ezüstérmes Sárkány Zalán 1500 gyorson a párizsi Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Két érmet nyertek a magyarok a párizsi úszó Európa-bajnokság ma esti programjában. Országos csúcson ezüstérmes Sárkány Zalán 1500 gyorson. Szokolai László tanítványa 14 perc 39,45 század másodperces idővel csapott célba. Betlehem Dávid hatodik lett, és világrekorda győzött a 19 éves német Johannes Liebmann 14 perc 26,79 század másodperces idővel. Szidén ezüstérmes Márton Richard, aki egyéni csúccsal teljesítette a 200 méteres pillangóúszást. A szám másik magyarja, Kós Hubert, ugyancsak élete legjobbjával hatodikként zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte. 50 gyorsan Milák Kristóf középdöntőbe jutott. 2-1-re nyert a Nyíregyháza a Kisvárda ellen hazai pályán a labdarúgó NB1 negyedik fordulójában. A játéknak másik mérkőzésén az MTK 1-1-es döntetlent játszott Újpesten. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Holnap a nap nagy részében zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős az idő, hogy gyenge zápor, zivatar is előfordulhat. Napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fok körüli.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Az elmúlt évtizedek hazai kedvencei találkoznak az előttünk álló pár órában. Szép estét, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A friss hazai dalok és örökzöldek mellé pedig koncertajánlókat is hozok, úgyhogy mindenképpen érdemes velem tartani. A kezdés az Anima Sound System-é. Legyen így!
0: Itt egy újabb óra! Kizárólag magyar zenét.

Nagy hazai kedvencek az elmúlt évtizedekből, Szombat este itt a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig lassítunk egy picit Kállai Sanders Andrással, aki nemrég az M2 Petőfi TV-ben beszélt egészen őszintén arról, hogy néha ő is mélypontra kerül. Úgy érzi, a hazai piac sokszor nehezebben nyit arra a zenei világra, amit ő képvisel. Pedig a legújabb zenéje, a Take Me Back Home, külföldön például Görögországban már most nagyon szép sikereket ér el. András viszont határozottan kijelentette, nem hajlandó beállni a sorba csak a YouTube kattintásokért, hű marad önmagához és bízik benne, hogy itthon is egyszer csak célba ér a zenéje. Hallgassuk meg mi is nyitott szívvel, íme Kállai Sanders András és a legújabb Take Me Back Home, itt a Petőfin.

Évtizedek és műfajok találkoznak szombat esténként is itt a Petőfin, ahol minden magyar. 2004 után irány az idei év 2026 Lábas Vikivel, a Margaret Island énekesnőjével, aki arról írt dalt, hogy az ember a 30-as évei elején azt érzi, hogy a világ folyamatosan egy elvenes listát lobogtat, hogy hol kéne már tartani a karrierben, vagy hogy miért nincs az embernek gyereke, férje, felesége. A kényszerről és annak elengedéséről mesél a legújabb, kifejezetten felszabadító zenében. A 30-valahány című dalt egyébként Toldi Miklóssal közösen szerezték. Viki azt mondja, hogy teljesen rendben van szerinte, a 30-asok is a saját útjukat járják, és nem akarnak beidegződő társadalmi elvárásoknak megfelelni. Ha élőben is együtt énekelnéd vele ezt az új dalt, akkor a legközelebb augusztus 28-án Szegeden a Színen találkozhatsz Vikivel a színpadon. Most pedig jön az ominózus 30-valahány itt

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az elmúlt évtizedek hazai kedvencei újdonságokkal és koncertajánlókkal a szombat estében. Tarts velem a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod, a friss hírek után itt lesz Rúzsa Magdi is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ütemezetten halad a vízszintemelő fenék küszöb építése Paksnál. Földrengés volt Dél-Spanyolországban. Kánikulával búcsúzik a hét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kigyulladt egy személyautó az M6-os autópálya Ivándárda felé vezető oldalán a 24-es kilométernél. A Százhalombatta észak csomópont lehajtóján útszűkületre kell számítani, ezért a külső sávon fokozott óvatossággal lehet közlekedni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Nőtt a vízszint a paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenék küszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak ma 5000 tonna kő érkezett Paks.

0: kapcsolódásra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az ötös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki az épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Két magyar érem a párizsi úszó Európa-bajnokság ma esti programjában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Országos csúcson ezüstérmes Sárkány Zalán 1500 gyorson a párizsi úszó Európa bajnokságon. Szokolai László tanítványa 14:39,45 másodperces idővel csapott célba, Betlehem Dávid hatodik lett és világrekorddal győzött a 19 éves német Johannes Liebmann 14:26,79 másodperces idővel. Szintén ezüstérmes Márta Richard, aki egyéni csúcsot teljesítette a 200 méteres pillangóúszást. Aztán másik magyarja Kós Hubert ugyancsak élete legjobbjával hatodikként zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte. Kós ezt követően 200 vegyesen döntőbe jutott, Milák Kristóf 50 gyorson középdöntős, és 200 pillangón a 16 éves Kertész Boróka mindössze 1 századdal maradt le a döntőről. 2-1-re nyert a Nyíregyháza a Kisvárda ellen hazai pályán a labdarúgó NB1 negyedik fordulójában. A játéknap másik mérkőzésén az MTK 1-1-es döntetlent játszott Újpesten. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős az idő, hogy gyenge záporzivatar előfordulhat. Napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize általában 24 fokos.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Emergency House, Lenke, Vénusz. Igazi változatosság vár rád ebben az órában is. Az elmúlt évtizedekből, a legkülönbözőbb műfajokból megyünk tovább a szombat esténkben. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A kezdés például rögtön Ruzsa Magdié, ez az Atuász.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Szombat este is csak a Petőfi Rádió, ahol minden magyarra. Meg aztán győztes lengyel Johannával megyünk tovább, aki gyerekkora óta leginkább angol nyelvű dalokon nevelkedett, így is énekel, úgyhogy tőle igazi ritkaságnak számít, ha magyarul szólal meg egy dalban. Most viszont egy csodás kivételt tett. A június végén megjelent új dala kapott egy magyar nyelvű változatot és egy gyönyörű élő session videót a Pannonia stúdióból. A zenét Heinz Gábor Biga és Szabó Zé jegyzik, a magyar szövegben pedig Raus Blanka volt Johanna segítségére. Az énekesnő egyébként úgy érzi, végre rátalált a saját útjára, és bár az anyanyelvén énekelni még új kihívást jelent, nagyon otthonosan mozog ebben a világban is. Hallgassuk meg, hogyan szól a Red Light magyar verziója. Érkezik lengyel Johanna, és az Egyenes az út. Itt a Petőfi. Ez

0: a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyarra repülök, után pedig már is lépünk a jelenbe Lenkével, aki az Álompoptól a lüktető elektronikáig, Doromtól a furujáig gyakorlatilag mindig tartogat nekünk meglepetéseket. Most viszont egy kifejezetten érett új korszakot nyit meg. A sikeres debütáló lemeze és a tavalyi megjelenései után szánt egy kis időt a töltekezésre, a türelem pedig meghozta a gyümölcsét. Az új dal az elektronikus zenei kultúrán keresztüli kapcsolódásról és a saját gyökereiről szól. Élőben legközelebb augusztus 20-án a Strandfesztiválon, 28-án a Kaleidoszkóp hegyfeszten, 29-én pedig Inotán láthatjuk, hallhatjuk élőben. Most pedig hallgassuk meg együtt ezt a különleges újdonságot. Itt van Lenke és a Szíven ütnek a mélyek, a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: nincs megállás a szombat esténkben, megyünk tovább. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a friss hírek után itt lesz. Például a Lóci játszik, nem táncolsz jobban.
1: Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: Kati, Kórusz. Augusztus 20-án 22 órától az M2 Petőfi TV-n.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ütemezetten halad a vízszintemelő fenék küszöbépítése Paksnál. Ma ér véget a Sziget Fesztivál. Kánikulával búcsúzik a hét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kigyulladt egy személyautó az M6-os autópálya Ivándárda felé vezető oldalán a 24-es kilométernél. A Szászhalombatta észak csomópont lehajtóján útszűkületre kell számítani, ezért a külső sávon fokozott óvatossággal érdemes közlekedni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Növekszik a vízszint a Paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenék küszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak ma 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Földrengés

0: is volt a dél-spanyolországi Granadában. Az ötös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár. Ma este ér véget a 32. Sziget Fesztivál. Az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult, és Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi, új cirkuszi, táncos, sportos és civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős az idő, hogy gyenge záporzivatar előfordulhat. Napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A szombat este még egy jó adag hazai kedvencet tartogat neked az elmúlt évtizedekből. Lesznek itt igazi örökzöldek és újdonságok is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a kezdésre pedig már is érkezik a Lóci játszik, és a Nem táncolsz jobban. Tarts velem!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Nemzeti Rádió, ahol minden magyar. Népzene, szól, pop és egy csipetnyi tündérmese. A Liana 2022 óta építi a saját egészen különleges világát, amit ők Dream Folk Popnak hívnak. A hangzásuk teljesen magával ragad, az élő fellépéseiket pedig már alig várjuk. Addig hiánypótlóként ajánlom a Petőfi Rádió Hajrá Magyarokban prezentált élő stúdiókoncertjüket, amit megtalálsz a YouTube csatornánkon. Ez a csapat legújabb zenéje, a Keleti Nap. Most!
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 80-as évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatott. Minden

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Tavaly a Sunny Zap című slágerével robbantotta be a nyarat Mira Monoka, most pedig megérkezett a folytatás. A magyar énekesnő és DJ producer ezúttal a francia BLV-vel bútorozott össze, az új közös daluk pedig a Feel Alive címet kapta. A szerzemény egy kifejezetten felszabadító üzenetet hordoz, a felesleges viták és a megfelelési kényszer elengedéséről szól. Fellépésekről egyelőre még nincs hír, de bízunk benne, hogy hamarosan megtörik a jég, és élőben is hallhatjuk például az új zenét. Addig is tekert fel a hangerőt, íme Mira Monoka és a Feel Alive.

0: Zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Olyan ő, hogy megáll az

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt a vége, legalábbis a mi közös esténknek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallottad. A folytatásban pedig már indul is a Petőfi Rádió legendás műsora, az Akusztik, ezúttal a Factor All-lal. Legyen nagyon szép az estéd és a hétvégéd is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az Akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén a Faktorál zenekar zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbemászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is!

Nagyon-nagyon szépen köszönjük, sziasztok, szép jó estét kívánunk mindenkinek, köszöntünk benneteket itt az A38 hajónak a gyomrában, ez itt a Petőfi Akusztik, mi vagyunk a Faktorál zenekar, ez volt a Gyári Tömegprodukció című nagy sikerű nótánk, nagyon-nagyon szeretjük, erre készült el egyébként az első közös videóklipünk ugye ebbe a formációban. A következő dal, annak az a címe, hogy Hív fel, ugye ez egy elég analóg dal, hiszen azért látszik rajtunk, hogy nem vagyunk maiak, sőt, hát inkább azt mondom, hogy régóta vagyunk fiatalok, úgyhogy nekünk még él a gondolatainkban az, hogy telefonszámot kell megjegyezni, fel kell írni noteszbe, stb. Hogyha esetleg adódik egy olyan este, ahol mondjuk összefutunk valakivel, aki nagyon nagy hatással van ránk is. Nem úgy jött össze, hogy gondoltuk volna az este, és hát van még valami esély, vagy bármi lehet, azért megadjuk a számot, hogy elkérjük, hív fel, ez a dal címe.

0: Petőfi Rádió Akusztik, a színpadon a Faktorál zenekar.
1: A következő dalhoz szeretnénk felhívni a színpadra még két gyönyörű hölgyet. Fuvolán érkezik Kovács Adél, vokál Lőrinc Veronika. Hatalmas tapsot szeretnénk kérni, köszönjük. Akik innentől kezdve végig közreműködnek majd a mai este folyamán, nem csak a zenei tudásukkal, hanem a szépségükkel is próbálják szebbé formálni a színpadot. Nem is kell sokat próbálni, hiszen azt gondolom, hogy önmagáért beszél. A következő dalunk az a címe, hogy Küzdelem. Ugye nagyon sok mindenért küzdünk az életben, küzdünk a holnapért, egyáltalán a mindennapjainkért küzdünk. Nagyon sok mindenért, és amit sokan elfeledünk, én azt hiszem, hogy a legalapvetőbb dologért nem küzdünk nagyon sokan, az a szerelem. Tehát ugye az egy olyan dolog, ami mindenkit érint. Tehát akinek van, azért kell küzdeni, akinek nincs, akkor meg azért kell küzdeni, hogy legyen. Tehát erről szól a dal. Küzdelem a szerelemért.

0: most lehet tapsolni, köszönjük szépen!
1: Köszönjük!
0: Óriásiak vagytok! A következő dal az a címe, hogy Holtak lánya. Ez egy elég misztikus megfogalmazás, de hát azért mindenkinek a fejébe megfogalmazódnak mindenféle szélsőséges gondolatok. Tehát, hogy igazából ez egy megtestesít egy olyan valakit fejbe, aki már nincs itt, lett volna, lehetne. Tehát elég sok megközelítésből lehet ezt a dalt megfogni. Kíváncsi vagyok ezért, kiben mit fog kiváltani, tehát semmiféle olyan dologra nem kell gondolni, hogy nekimentünk volna a temetőbe, és akkor itt nekiálltunk volna bármit feltárni, tehát semmilyen mögöttes tartalma nincs ennek a szövegnek. Igazából ez csak egy ilyen kis metafora, úgymond. Úgyhogy Holtak lánya.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük!
1: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a Faktorál zenekar zenél.
0: Például a következő dalnál is szeretném az első vendéget felkonferálni a színpadra. Egy nagyon-nagyon-nagyon kedves barátomról van szó. Nagyon régóta ismerjük egymást, sok a közös zenei múltunk. És egy nagyon karizmatikus és nagyon önazonos figurát szeretnék a színpadra szólítani. Amancs barátom fog érkezni, aki szóló produkciójával már nem egyszer megjárta itt ennek a hajónak a gyomrát. Én is voltam itt vele közreműködő. Nagyon-nagyon sok pozitív és jó élmény kapcsol bennünket össze, és reméljük, hogy ez a közös produkció is élményszámba fog menni részetekre, úgy, mint részünkre is. Tehát két lábbal.

0: tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1: Örülök, hogy itt lehettem köztetek. Faktorál és Lönciti pedig ti. Sziasztok, megtiszteltetés.
0: Nagyon szépen,
1: köszönöm.

0: Petőfi Rádió Akusztik ebben az órában a színpadon a Faktorál zenekar.
1: A résztvevő kivételek minden ilyesmi alól természetes módon. A következő dalra szeretnék bejelenteni a következő vendéget. Én azt gondolom, hogy őt nem kell bemutatni, hiszen Magyarországon ő egy jelenség. Hosszú éveken át volt a Tankcsapda zenekarának a gitárosa. Előtte a Zanzibár zenekarnak volt az alapító tagja. Most a saját útját járja, és az a megtiszteltetésért bennünket, hogy itt a színpadon köszönhetjük Sidovics Gábor. Sidi! És az a dal, amiben közre fog működni első körben, annak az a címe, hogy ez a világ mi vagyunk, ez a világ ti vagytok, és néha egy kicsit azért ingatag a lábunk alatt, úgyhogy észnél kell lenni. Mi megpróbálunk, úgyhogy remélem ti is úgy lesztek majd ezzel. Ez a világ!

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! És Sidi még nem ment sehova, hiszen van még egy dal, amiben itt közreműködsz, ez a zseniális, gyönyörű 12 húros gitárral, ami remekül szól szerintem, és tök jól beleilleszkedik ebbe a hangulatba. Úgyhogy van még egy dobásod, te mai este folyamán. Úgyhogy igen, ez a dal az újrakezdésekről szól. Azért azt hiszem, mindenki megérdemli az újrakezdést. Ugye a kocka, aminek 6 oldala van, 6-osan tovább lehet menni, de én azt gondolom, hogy mindegy, mindenhonnan van újrakezdés lehetősége, 1-essel, 6-ossal tovább lehet menni. Úgyhogy mi ennek a mentén és ennek a szellemiség jegyében vagyunk, élünk és zenélünk. Új dobás.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Sidovics Gábor, Sidi! Idén jubilál a Bonbon zenekar egyébként, azt hiszem, hogy a fennállásunk talán a 30. születésnapja, nagyon-nagyon régóta vannak ők is, és tőlük hoztunk egy dalt, az a cím, hogy Valami Amerika, szerintem azért az elég sok mindenkinek mond valamit, nekünk is egy jó kis, nekem nagyon sok emlék fűz ez a dalhoz, az esküvőben is énekeltem meg, mit tudom, tehát ezek ilyen jópofa dolgok, én azért gondoltam, hogy számomra egy kellemes emlékből táplálkozva, meg egy kis csavarral, ami benne lesz ugye a dalba. Ezzel készültünk nektek búcsúzóul. A dal címe Valami Amerika.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. Petőfi Akusztika 38. Csodálatosak vagytok. Köszönjük szépen.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a Faktorál zenekar zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik itt a Petőfin, viszont addig is búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: volt a Szakcsi Jazz óra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Fiúk zenekar új Matrioska című lemezéről beszélgetek a csapat két tagjával, Bíró Bencével és Bánszki Botonddal. Tarts velünk ma este is!
1: Itt egy újabb óra!

0: Petőfi Rádió, minden magyarim, Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Fiúk zenekar új Matrioska című lemezéről beszélgetek a csapat két tagjával, Bíró Bencével, valamint Bánszki Botonddal. Köszöntelek titeket, uraim!
1: Köszönjük, hogy itt lehetünk, ciao.
2: Hello, hello.
0: Itt az új nagylemez, ami augusztus 6-án jelent meg, és ugye a legutóbbi nagylemezetek a Szobák felett. Mi történt veletek ebben a körülbelül két évben? Meséljetek.
2: Meséld el.
1: Hát alapvetően szerintem nagyon sok minden, talán a legnagyobb változás, hogyha a két lemezt összehasonlítjuk, az az, hogy volt egy tagváltásunk, ugye Iványi Máté az exünk, szaxofonon, billentyűn, basszusgitáron, mindenféle hangszeren játszott, 25 év elején kilépett a zenekarból, könnyes búcsút vettünk egymástól, úgyhogy ott azért ott volt egy ilyen nagy összenézés, hogy akkor mit kellene csinálni, és akkor utána nem sokkal csatlakozott hozzánk Baksa Marci, közben pedig már így javában írtuk egyébként ezt a lemezt, szóval talán ez a legnagyobb változás, hogy így a lemez írása közben volt egy tagváltás.
0: Basszus.
1: Igen, úgyhogy az kemény volt, úgyhogy így van olyan dal a lemezen, amit még az előző formációban írtunk, van egy olyan, amit csak négyen, és a lemeznek így a második fele, tehát most amik kijönnek, már így a legújabb dalok, meg amik legutóbb kijöttek már, azokat pedig az új felállásban. Úgyhogy talán így ez mondanám a legnagyobb változásnak.
2: Igen, meg hát meg kellett tanulnunk valaki mással dolgozni, meg amúgy feldolgozni azt, hogy nyilván nagyon jó barátok is vagyunk, hogy akkor ez a közös munka megszakadt az Iványival, és amúgy koncertek, haladt előre az élet, úgyhogy azért nem véletlenül íródott meg másfél év alatt a lemez, jó, az is hozzá tartozik, hogy mi se siettünk el, de talán így is van jól amúgy, hogy így adtunk neki időt.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.
3: Ha valami baj van, megoldod, a kezedet tisztára mosod, téged kirúgtak, engem kifognak.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben most a Fiúk zenekar új Matrioska című lemezéről beszélgetek a csapat két tagjával, Bíró Bencével és Bánszki Botonddal. Mennyire volt könnyű, vagy éppen nehéz ez az átállás munkafolyamatok közben? Gyorsan sikerült aklimatizálódni, úgymond.
1: Szerintem amúgy igen, a Marcival már álltunk színpadon, meg ismertük régebb
0: akkor
1: óta.
0: Akkor volt kapcsolat. Aha.
1: Persze volt kapcsolat, de akkor is egyik pillanatról a másikra valaki mással ülsz a buszban, más van veled ott a színpadon. Neki is meg kellett szokni azt, hogy akkor mi hogy dolgozunk dalírás közben. Nyilván mindenkinek van egy saját stílusa, hogy kommunikál, meg amúgy egy karaktere, és akkor ebbe így szépen bele kellett csatlakoznia, de hát így araszoltunk egymáshoz, és így szerintem szépen összeértünk a végére.
0: Meséljetek egy kicsit az új dalokról, az anyagról, honnan inspirálódtatok? Nyilván ez is benne van, ez a nagy váltás természetesen, főleg így a második részében a dolgoknak.
1: Inspiráció szerintem az rengeteg volt. Valamit mondjuk itt te megemlítenél, Boti? Hogy mi az, amire így ezt...
0: Témákban,
2: zenei inspirációban szerintem így alapvetően ugye ez az album cím is, Matrioska. Abból indultunk ki, hogy úgy képzeltük el a lemezt, hogy felölel egy témát, és azon belül mindegyik dal egy kis baba, amik egymásba építhetők valahogy. Ezt mindenkire rábízzuk, hogy melyiket érzi a legkülső rétegnek, vagy a legnagyobbnak, és a legkisebbnek. De hogy így alapvetően az volt így zeneileg az elképzelésünk az eleje óta, hogy nagyon máshogy, vagy igyekezzünk nagyon máshogy meghangszerelni a dalokat, és minél sokszínűbb, tehát hogyha egy babát kiveszel, az akkor önmagában is megállja a helyét, de hogyha egyben hallgatod, akkor kiadjon valami egészet. Szerintem zeneileg így az eleje óta ez volt, mert az előző albumunkra megkaptunk egy olyan kritikát, hogy nagyon hasonlóan vannak hangszerelve a dalok, amivel egyébként így visszahallgatva, főleg, hogy eltelt egy kis idő, én személy szerint egyet is tudtam érteni. Tehát nagyon szeretem azt a lemezt is, meg szerintem vannak rajta nagyon jó dalok, de hogyha egyben hallgatod a lemezt, akkor tényleg fel lehet vélni olyan dolgokat, hogy mondjuk nagyon hasonlóan van megfogva egy verse-refrén váltás, mondjuk hangszerelésben. És ezt most így a legelej óta próbáltuk elkerülni.
0: Vannak kollaborációk is a lemezen, ezeket mindenképpen említsük meg. Sziszi, Szűcs Krisztián, Vata, meséljetek ezekről a közös munkákról, hogy álltak össze, volt-e korábbi ismerettség?
1: A Krisztián nem volt, amúgy a többieket már ismertük. Hát ez is egy, nem is tudom, hogy kritika volt az előző lemezzel kapcsolatban, vagy igazából csak mondták többen is, hogy így nem volt rajta közreműködő, bár ahogy így emlékszem, akkor úgy is beszéltük meg, hogy ne is legyen rajta. Mert nyilván az utóbbi években nagyon nagy divatja volt annak, hogy mindenkivel is feat-el, és így adjunk már ki úgy egy nagy lemezt, hogy így nem az az érzet van, hogy akkor te akarjuk tolni az egészet mindenféle közreműködővel, és akkor ezért lett én a Szobák felett. Itt viszont szerintem teljesen szabadon voltunk vele, ráerőszakolni nem szerettük volna semmire, de mindenképp olyan formákat kerestünk, most attól függetlenül, hogy ismertük vagy sem, akik így érdekesek, és szerintem ez így összejött.
2: Igen, de hogy amúgy ez így ilyen full random volt, szóval hogy nem volt az így előre eldöntve, amikor elkezdtük a lemezt, hogy
1: hát
2: most
1: nyitva
2: akkor...
1: Hagytuk.
2: Nyitva hagytuk, igen, tehát nem volt az, hogy jó, írunk 12 dalt, és akkor ebből három közreműködő kell mondjuk, vagy mit tudom én, hanem így jöttek a dalok, és akkor voltak olyan dalok, amiből még hiányoltunk valamit. Ez a három dal volt az, igazából ugye a Vadnyugati, ott azt így azt még így valahogy nagyon a lemez munkálatok legelején írtuk meg, és akkor azt mondom, hogy a Fiókban volt, nem tudom, több mint fél évig, mert hogy így megírtuk a refrént, első verzét, mit tudom én, és így igényeltünk volna még valamit, és akkor így jött, hogy akkor tök jó lenne a Sziszi erre a dalra, a Foglalt az Ájbe, ott még a menedzserünk mondta, Geri, amikor megmutattuk neki így a teremben a dalt, hogy ő tökre tudna erre a dalra képzelni valami old school formát, és akkor így jött a Szűcs, a Matrioska című dalnál ott is az volt, hogy így igazából ott megírtuk az egész dalt, de még mindig abban voltunk, hogy basszus, ebből valami hiányzik. És akkor valahogy, nem is tudom, így próbán beszéltük, hogy tök menő lenne, hogyha valami ilyen nagyon más, vagy valami adnánk az egésznek egy ilyen tök más megfogást, és akkor ilyet még nem csináltunk soha, és akkor talán Bence mondta, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen outro-ban gondolkoznánk, mondjuk, ami így ad egy kicsit más jelentést az egész dalnak, és akkor így jött a vata.
1: Mm. Igen, ott még volt a Turnstile Influence, amit mondtam a srácoknak, hogy rengeteget hallgatom őket, és akkor így nyomtam nekik, hogy ezt hallgassátok meg. És ők dolgoznak ilyen eszközökkel, teljesen más lett nyilván, amit a Vata csinált, szóval, hogy így nem is olyan szinten nyúltunk ehhez, hogy akkor most átemeljünk valahonnan egy ilyen nagyon-nagyon hasonló dolgot, de amikor először elküldte a Vata azt a mixet, amit csinált a Matyóskára, akkor így felvettem, hogy amúgy ez így nagyon király lesz.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin. Bárha.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbot szól. Ezúttal a Fiúk zenekar új Matrioska című lemezéről beszélgetek a csapat két tagjával, Bíró Bencével, valamint Bánszki Botonddal. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor még nem jött ki ez a lemez, és néztem a Spotify-on, hogy ti is ugye, ahogy az most dívik, csepegtettétek a dalokat, és talán 5-6 dal már ott volt. Mit tudom én, 3, 4, 5, 6, valami ilyesmi, és ilyet én még nem láttam, ahogy kerestem róluk infókat, szinte az összeshez volt már videóklip. Nyilván a zenék között eltelt idő, de ilyet én még nem láttam, hogy egy új lemez, és minthez van már képi anyag. De ez honnan jött, és mekkora meló volt? Ide fel is írtam magamnak, de majd beszélgetünk róla.
1: Hát az utóbbi egy másfél évben rengeteget forgattunk.
0: Hát kijött, az látszik.
1: Kijött már 6 dal a lemezről, és azokhoz van mindegyikhez videóklip, és most az új 6-hoz, a lemez másik feléhez is ugyanúgy forgattunk.
0: Amit a gyűrűk uramával szó.
1: Hát, igen, rengeteget.
0: És bocsánat, hogy közben mindegyik más, tehát tematikám annyira eltérőek, hogy elképesztő, biztos nagy meló.
1: Igen, viszont ez az új 6, ez azért nagyon, nagyon kéz a kézbe jár egymással így stílusban, meg szerintem így jó is, hogy így azért így ad egy átfogó képet, hogy kb. Milyen is ez a lemez, de közben a más hadd se ugrik le róla. Hát úgy voltunk vele, hogy zeneileg is sokkal jobban szeretnénk nyomatékosítani, hogy így mit csinálunk, és így vizualitásban is. És erre ment, hát nem rá, sokat foglalkoztunk ezzel az utóbbi másfél évben. Nagyon sokat forgattunk.
0: Hát igen, ide fel is írtam, hogy ugye Sziszi van a Vadnyugatiban, születésnaphoz egy vidámparkos körhintás tematika, ami nekem külön-külön tetszett. Zárójel, honnan jött ez a körhinta? Ez egy valódi körhinta, igaz? Tehát, hogy
2: ez az állatkertben lévő
0: sose láttam élőben.
1: Igen. Ráadásul ugye az ilyen nagyon nagy forgó körhinta, és az így, amit forgattunk az idő túlnyomó részében, az úgy forgott körbe-körbe velünk együtt, és a végén már így szédültünk, mikor így vége lett a forgatásnak, vagy a forgatás az a részének, akkor így leszálltunk, és jó, azt a mindenségét így forgott velünk a világ. Meg hát amúgy mindegyikről lehetne mesélni, mert így történtek vicces dolgok. Ja, érdekes volt.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfén.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Témánk még pár percre a Fiúk Zenekar új Matrioska című lemeze. Erről beszélgetek a csapat két tagjával, Bíró Bencével, valamint Bánszki Botonddal. Na most már kint van a lemez. Mit terveztek ezzel a zenei anyaggal? Megjáratás, koncertek, vagy mi? Ki jött, és akkor most hagyjátok, mik a tervek?
1: Szeptember 24-én lesz egy lemez bemutató koncertünk, úgyhogy ott lehet majd először hallani így élőben így a teljes lemeznek az anyagát.
2: És ősszel utána pedig lesz egy turnénk Gege barátunk a 6363-mal, a Hogyan roncsuk el túr, úgyhogy azt elvisszük 6 városba, vagy jól tudom.
3: Világ körüli turné Magyarországon.
2: Így is van.
3: Most már sokat kell majd válogatni, mert így azt beszéltük, hogy a setlistünk egy harmada így akkor automatikusan kicserélődik, és nyilván vannak régebbi kedvenc alok, úgyhogy majd szortírozunk.
0: Hát inkább több legyen, mint kevesebb.
3: Jogos.
0: Na hát, és hogyha még egy kicsit a távolabbi jövőbe tekintünk, akkor hogy látjátok most így azért ez egy durva év volt, sok munka, a váltás, hogy érzitek magatokat, és elárulhat tudtok-e valamit így a jövőbeli, hát akár irányokról, tervekről, zenékről, bármiről, hangzás?
3: Úgy vagyunk vele, hogy vége lett ennek, és én például tegnap már, amikor így bent ültem teremben, elkezdtem ötleteken agyalni, hogy mi legyen. Szerintem mindannyiunk most úgy van vele, így, hogy befejeztük a lemezt, hogy így szerintem, amint lesz idő, nekiállunk új dalokat írni, és szabad a vásár. Így abban egyeztünk meg, amióta így kitaláltuk magunkat, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy igazából így, és sokszor felvetődött, hogy bármit megcsinálhatunk, bármilyen zenét játszhatunk, fiúkos lesz, úgyhogy szerintem sokat fogunk kísérletezni, sokat fogunk koncertezni, és jaj, nyomjuk ezerre.
1: Ja, szóval, hát annyi, hogy azt beszéltük, hogy most így nem rakjuk magunkat semmilyen időnyomás alá, szóval most ez tök jó, hogy kijött ez az anyag. Itt nyilván itt már nagyon korán elkezdtünk erről csepegtetni dalokat, ahogy ezt beszéltük is, és akkor kicsit így az az érzés volt így azért ebben az elmúlt másfél évben, hogy így rohanunk magunk után, de hogy így non-stop és megállás nélkül, és most azt beszéltük, hogy
3: ez
1: így vége van, feloszlunk. Ja, szóval, hogy igazából ezt beszéltük, hogy most meg csak úgy írjuk a dalokat, és akkor nem határozunk el, hogy most tavasszal hozunk ki egy EP-t, vagy nyáron egy nagy lemezt, vagy ősszel két nagy lemezt, vagy mit tudom én, hanem hogy most így írjuk a dalokat, és majd meglátjuk, hogy mi lesz vele.
0: Egyébként a Szabad a Vásár egy tök jó album cím lenne.
3: Jó, írd fel valahova.
0: A viccesbe.
3: Uraim,
0: semmi. Uraim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és további sok sikert. Bármi jelenik meg, várunk titeket majd vissza.
1: Köszönjük szépen.
0: Az elmúlt egy órában a Fiúk Zenekar új Matrioska című lemezéről beszélgettem a csapat két tagjával, Bíró Bencével és Bánszki Botonddal. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom. Sokszor.

0: búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szóval a Petőfi Rádió, köszöntelek, hajnal 2 óra van, ami azt jelenti, hogy belevetjük magunkat a hazai zenék tengerébe. Különlegességek, régen hallott klasszisok, meg persze a te kedvenceid egy helyen. Örülök neki, hogy most is minket választottál. Nem sokára a Beneath My Skin és az Ébredj, de most a Scampolótól egy klasszis.
1: Itt.